0: Lights, camera, action, that's it.
1: Lucky Hegy Rádió.
2: FM 107. FM 107.

0: Egy Lakihegy Rádió. FM 107.
1: USA gay. Ja. Te vagy a, hey. Yeah. Yeah.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
4: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
3: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
4: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
3: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpestítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
4: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csíkzenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
3: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
4: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifraszűrt mutatja be vendégeinknek.
3: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
2: Ez reklám volt.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: vagyunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
1: Ez reklám volt. Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ünnepi műsor lesz Dunaharasztin az államalapítás évfordulója alkalmából. Augusztus 21-én pénteken este 20:30-tól a Szájfel Szabadmadár című koncertsót tekintheti meg a közönség a Piac tér színpadán. A produkcióban közreműködik Nagy Szilárd, Réti Zsuzsa, Regány Misa, Toldi Tamás, Molnár Ágnes és Újvári Gergely. A hat énekes többek között az István a Király Musical betétdalait adja elő, emellett felcsendül a himnusz és a nemzet dal is. Elhangzanak továbbá Máté Péter, Demjén Ferenc, Olái Bolya, valamint a Kormorán és az Anna and the Barbies együttes népszerű slágereinek feldolgozásai is. A rendezvényről további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán érhetők el. Változatos gyermekprogramokkal várja a családokat a Summerfest tököli helyszíne. Augusztus 18 és 22 között minden nap délután 2 órától a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár udvarán népi játszótér, kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás és ugrálóvár várja a gyerekeket. 17 órától minden nap interaktív gyermekműsor színesíti a programot, többek között a Kláris zenekar, a K-pop koncertje, a Holló együttes, a Csigadú és a belvárosi betyárok közreműködésével. A gyermekprogramok valamennyi napon ingyenesen látogathatók. Államalapító Szent István királynapi ünnepségre várják az érdeklődőket augusztus 20-án Halásztelken a Malonyai kastélyba. 11 órától Jelényi László református lelkész tart ünnepi áhítatot és áldáskérést, majd az új kenyér megszentelésére Prodán Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor. A megemlékezésen közreműködik Mészáros Tamás színművész, énekes, valamint Halásztelek mozgáskorlátozottak és nyugdíjasok egyesülete. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
2: Ma van az államalapítás ünnepe. Forgalomkorlátozás lesz ma Budapest több pontján, napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, köszöntöm Önöket. Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. A budapesti Kossuth téren 8 órakor zászlófelvonással kezdődik a nemzeti ünnep programja, majd esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádé lesz a Duna felett a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. Napközben a parlamentben ingyenesen látogatható a Szent Korona. Egész nap számos kulturális rendezvény várja látogatókat a fővárosban és országszerte. Este 9 órakor tűzi játék zárja az ünnepi eseményeket Budapesten. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a Paksi atomerőmű. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Ma lépnek hatályba a közneveléssel kapcsolatos törvények és kormányrendeletek módosításai. Ezek növelik az intézményvezetők jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A törvény meghatározza a sztrájk idején még elégséges szolgáltatás körét is, és rendelkezik arról, hogy a köznevelésben foglalkoztatottak a sztrájk joggyakorlásával nem sérthetik a tanulók fejlődéshez és művelődéshez fűződő alapvető jogait. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A délelőtti órákban a Dunapart közvetlen környezetét zárják le, a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzi játék miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait.
1: Időjárás.
2: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható.
1: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Ébredj a Lakihegy Rádióval!
0: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország beszél!

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, süs fel nap, szép napot kívánunk minden hallgatónak, a mikrofonok mögött változatlanul Bredek Szandi
3: és Somogyi Betty, sziasztok!
2: És az is már-már változatlan, hogy a vonalban itt van velünk hazai Tíme, a Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársa. Szia Timi, jó reggel!
3: Szia, jó reggel!
4: Jó reggel, szervusztok!
2: Köszönjük, hogy ma is itt vagy velünk. Papírmentes, zöldebb a hivatali ügyintézés, ha elektronikus, kezdődik így Dunaharaszti Város hivatalos oldalán egy bejegyzés. Miről van itt pontosan szó, Timi?
4: Ha valaki azt szeretné, hogy kevesebb borítékra kelljen figyelni, azokra a borítékokra, ugye, amikor az ember arra ér haza, hogy tele van újsággal, meg borítékokkal a postaládája, és köztük bizony vannak hivatalos ügyetok is, akkor végtelenül egyszerűen meg tudja oldani ezt a helyzetet, átvált az elektronikus ügyintézésre.
2: Azt hittem, bocsánat, már... azt hittem, hogy van valami módszeretek, hogy kevesebb számla jöjjön, ne kelljen annyit fizetni.
3: Az jó taktika lehet, igen.
2: Mert akkor visszaköltözöm Harasztira.
4: Módszerek vannak talán más ebben, hogy is vagy a kreatívabb lehet, de én csak azt tudom mondani mindenkinek, ami a teljesen hivatalos út, hogy aki szeretne, visszakereshető, ugye az e-ügyintézés abban egyszerű meg az ember életét, hogy ezeket tartós tárba lehet helyezni, elektronikusan lementhetem azokat az dokumentumokat, amelyeket tudom, hogy esetleg évekre visszamenően el szeretném tenni, de nem akarom betenni valamelyik dobozba, amiről már azt se tudom, hogy hol van, tehát az a mindennapok azért ilyenek, tehát Dunaharasztin egyszerűen csak írni kell az e-ügyintézés@dunaharaszti.hu-ra egy e-mailt, hogy innentől kezdve én szeretném az Ügyfélkapu Pluszon vagy a DÁP alkalmazáson keresztül megkapni a hivatalos dokumentumokat, amelyek a polgármesteri hivatalból érkeznek, és innentől kezdve akkor kevesebb borítékra kell figyelni. Egyébként, ha már lehetőségem van most beszélni, akkor hagyd mondjam be a telefonszámot is, mert nem muszáj e-mailt írni, lehet telefonon is értesíteni a polgármesteri hivatalt. A 0624-504-427-es telefonszámon, és akkor átvált a polgármesteri hivatal értesítési rendszere az elektronikus ügyintézésre. Ezt viszont annak az embernek kell igényelnie, aki ezt szeretné.
2: Igen, valóban itt tulajdonképpen mindent összefoglalóan elmondtál, amit itt olvasunk a közösségi oldalon is, és valóban ugye itt is megerősítitek, hogy csupán egy telefon, vagy egy e-mail, és akkor már tulajdonképpen ez így el is indulhat, illetve ugye a DÁP alkalmazásra szükség van, ami nem ugyanaz, mint a másik DÁP, ugye?
4: Így van, így van, és hagyd mondjam azt, hogy a DÁP a Haraszti Város applikációja hamarabb jelent meg, mint a DÁP.
2: No.
4: Erre nem számíthatunk, ugye, hogy itt van egy kis név összekeverési lehetőség, de teljesen egyértelmű mindenkinek a DÁP képével a Dunaharaszti applikáció, a DÁP az pedig ugye, nagyon sokan használják már egyébként a DÁP alkalmazást, de aki nem ezt használja, hanem az Ügyfélkapu Pluszt felületet, az egyébként nem csak dunaharasztiak, hanem és nem csak a dunaharaszti polgármesteri hivataltól érkező dokumentumokat kaphatja meg így, hanem ha megnézi az ember a magyarország.hu weboldalt, akkor van egy úgynevezett rendelkezési nyilvántartási felület. És akkor ott hát egy kicsit barangolni kell, meg űrlapot kell kitölteni, de el lehet ezt intézni, hogy egy rakás hivatallal kapcsolatban elektronikus lehessen az ügyintézés. Ott vannak a linkek egyébként, ha valaki ezt szeretné tüzetesebben átvizsgálni, akkor hogyha fölmegy Dunaharaszti Város hivatalos Facebook oldalára, akkor az erről szóló posztban ott van a link is, amire egyébként oda lehet kattintani. Van, akinek már e-személye van, ez ugye azt jelenti, hogy a kormányablakokban már aktiválta ezt a bizonyos elektronikus chipet, ami benne van az e-személyi igazolványokban, és azt akár online is otthonról egyedül meg tudja csinálni. Akinek viszont nem ilyen, még a kártyás személye, annak be kell mennie személyesen egy kormányablakba, és ott meg tudja oldani egyébként azt, hogy neki legyen Ügyfélkapu Plusza, illetve DÁP alkalmazása.
2: Oké, szerintem ezt meg is beszéltük, és akkor menjünk egy kicsit hát lazább vizekre, vezzünk augusztus 20-a, na meg Dunaharaszti búcsú.
3: Lesz egy csomó program.
2: Igen, ez a két dátum, ez így összeszokott így folyni Dunaharasztin. Én is emlékszem még, hiszen rengeteg időt töltöttem évről évre a búcsún Dunaharasztin, illetve az augusztus 20-át is mindig ott a piac téren töltöttem. Szóval, hogy most idén mivel készül Dunaharaszti városa?
4: Ahogyan azt a harasztiak megszokhatták, a búcsú az tulajdonképpen nálunk haraszti már 19-én este elkezdődik. Először fél hétkor Varró Dávid lép föl a színpadra, és 8 órától a New Level Empire élő koncertet ad, este 10-kor Regán Lilit hallgathatjuk meg, és aztán 11 órától kezdődik DJ Pittel a retro diszkó, ami nagyon népszerű szokott lenni, és nagyon várják a harasztiak. Fontos, hogy ezen a délutánon és estén a Vidán Parknak egyes játékai már működnek, tehát azt lehet azt is szórakozásra használni. A kirakodóvásár az viszont 20-án a klasszikus búcsúnapon nyit, 11 óra dél körül már ott vannak az árusok kipakolva, és várják a portékákkal a búcsúra látogatókat. A színpadi program fél 5-kor indul 20-án Cornélióval, aztán 5 órakor az Angel Wings ad élő koncertet, föllépnek természetesen a helyi haraszti mákvilágok, a tánccsoport műsorát abszolút érdemes megnézni, mindig nagyon színvonalas és szórakoztató produkcióval készülnek. Fél 7-kor Tabáni István jön, este 7-kor a Fresh, fél 8 körül a Trambulin Fitness és a Dragon Force Team, ugye helyi sportegyesületek fognak sportbemutatót tartani, és ezt követi a Dunaharaszti Kempó sportegyesületnek a bemutatója, és hát mindenki nagy örömére érkezik a Dáridó, olyan 8 óra, 4-9 környékétől egészen 3-4-11-ig Galambos Lajossal és sztár vendégeivel, Leblanc Győző és Szeredi Krisztina és Komonyi Zsuzsi fog énekelni, úgyhogy ezzel várjuk a harasztiakat az idei búcsúra. Augusztus 20-án a hagyományos városi ünnepség a Szent István szobornál lesz, ugye ez a főúti nagy Szent István király katolikus templomkertjében van. Augusztus 20-án fél 12-kor nagy szeretettel várunk mindenkit. Zenés műsor lesz Udvarhelyi Boglárkával és Kis Tivadar énekművészek, valamint Pánti Anna előadó művész részvételével. Versekkel, prózai betétekkel, zenei részletek fognak majd elhangozni a nemzeti ünnep alkalmából. És ha már ott van ez a nagy színpad, augusztus 20-án este nem ér véget a nemzeti ünnep alkalmából rendezett rendezvénysorozat, mert augusztus 21-én pénteken este fél 9-kor ingyenesen mindenkit szeretettel várunk a piac téren a színpadhoz a Szájfel Szabadvadár című koncertsóra, ahol olyan dalok csendülnek majd fel, mint például Máté Pétertől a Hazám, vagy Demjén Ferenctől a Honfoglalás, Varga Miklóstól egyébként akár az Európa, vagy a Ha Erdély újra hív című dal, az István a király rockoperából természetesen a Véres kardot hoztam, vagy a Szájfel Szabadmadár, ugye, ami a koncertsónak a címadó dala. Tehát ezek a nagy, úgy is mondhatom, mindenki által ismert dalok, amelyek az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez illeszkednek. Az énekesek között Nagy Szilárd, Réti Zsazsa, Ragány Misa, Toldi Tamás, Molnár Ágnes és Újvári Gergely énekel majd, és nagyon sok szeretettel várunk mindenkit.
2: Hát azt hiszem, hogy idén is oda tette magát a Dunaharaszti Város önkormányzata. Igen, olyan nevekkel dobálóztál itt, hogy hű meg ha. Egyébként én éppen Rogán Lilit elkezdtem így követni a közösségi oldalom, és látom, hogy mindenfelé jár most, konkrétan Spanyolországban, Brazíliában, mindenhol.
3: Tehát, hogy egyéniség.
2: Abszolút, úgyhogy megtisztelő, igen, hogy itt a térségben is ott lesz majd. Nagyon szépen köszönjük Hazai Tímának, Dunaharaszti Város önkormányzatának, kommunikációs munkatársának a beszélgetést.
3: Köszönjük.
4: Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Minden jót mindenkinek, és szeretettel várunk Harasztira mindenkit.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb.

0: Balatonfalki-hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van.
4: Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
5: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszki utca 43/B.
7: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Te teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszás kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
0: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Fokozott körültekintést kérnek a közlekedőktől a Summerfest idején. A Sziget-Szent Miklósi rendezvény helyszíneinek biztosítása miatt ideiglenesen lezárták a Szent Erzsébet téri, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolókat. Lázár Gergő, az intézmény igazgatója rádiónknak elmondta, eddig mind a gyalogosok, mind az autósok körültekintően közlekedtek, és a rendezvény miatt nem alakult ki jelentősebb probléma. Hozzátette, augusztus 20-án azonban további forgalomkorlátozásokra kell számítani Sziget-Szent Miklóson. A szervezők ezért arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a rendezvény környezetét.
10: 20-án este 5 órától körülbelül 23 óráig, tehát egy 6 óra hosszas időszakra a Szent Erzsébet téri útakat idéglenesen le is zárjuk a forgalom elől. Ez a 20-ai műsornak a lebonyolításához szükséges, tehát a Somogyvári Tököli utca saroktól egészen a körforgalomig, a templomnál található Szent Erzsébet téri körforgalomig tartó körülbelül 140 méteres útszakasz az el lesz zárva a forgalom elől erre az időszakra.
9: Pénteken a rockzene kedvelőit várják Sziget-Szent Miklóst. A Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivált követően augusztus 21-én pénteken immár 22. alkalommal rendezik meg a Rock Sziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Lázár Gergő, az intézmény igazgatója rádiónak elmondta, délelőtt és kora délután a tehetségkutató élődöntőjét tartják, amelyen 8 zenekar méri összetudását. Ezt követően 17:30 után ismert rockzenekarok is színpadra lépnek. A rendezvény részletes programjáról a rocksziget.com oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.
10: Idén 8 zenekar fogja megmérettetni magát ebben a versenyben, a zsűri már felkészült, már várja őket, amikor pedig véget érnek majd a versenyszámok, akkor pedig elkezdődik a fellépőknek a sora, akiket a végén úgymond zárásként a Zanzibar együttesnek a koncertje fog majd zárni, ők koronázzák meg az idei Rock Sziget Fesztivált.
9: Az eső sem most el a Parnograszt koncertjét. Az esős időjárás sem szegte a közönség kedvét a Parnograszt augusztus 17-i koncertjén, amelyet a Sziget-Szent Miklósi Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében rendeztek meg. Az autentikus cigányzenét játszó együttes egyedi színpadi előadásával, hagyományos hangszereivel, táncos produkciójával és energikus koncertjével ezúttal is magával ragadta a közönséget. Lázár Gergő, az esemény szervező Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója rádiónknak elmondta, bár a koncert idején az eső is megérkezett, érkezett, a nézők kitartottak, és a kedvezőtlen időjárás ellenére is jól szórakoztak. A zenekar idei fellépésének különlegessége volt, hogy Dániel Figergely magyar énekes is csatlakozott a produkcióhoz.
10: A koncert ideje alatt több alkalommal ilyen kicsit csepegősen elkezdett esni, volt egy alkalom, amikor kicsit határozottabban elkezdett esni, de gyakorlatilag az eső talán egy 10-15 embernek vette el úgy a kedvét véglegesen, hogy akkor ők ott hagyták akkor már a koncertet. A többi körülbelül több mint 800 ember pedig ott maradt továbbra is a koncerten, és végig várta az egészet. Van, aki végig esőkabátban, biztos, ami biztos alapon, de nagyon jó hangulatban.
8: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Államalapító Szent István királynapi ünnepi megemlékezésre és gálaműsorra várják az érdeklődőket augusztus 20-án Sziget-Szent Miklóson. A Szent Erzsébet téren köszöntőt mond Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere, valamint ünnepi beszédet mond Perticsné Kácsor Andrea, országgyűlési képviselő. Az új kenyeret Bozsoki Sólyom Pál református lelkész áldja meg, ezt követően Szabad Madár címmel zenés tisztelgést láthat a közönség, Kecskés Tímea és Sándor Dávid a Madách Színház művész előadásában. 8 órától pedig a Summerfest gála műsora kezdődik, melyen fellépnek Chile, Grúzia, Görögország, Szlovákia táncosai, valamint a Napraforgók táncegyüttes tagjai. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30 fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45 a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel.
2: Somogyi Bettivel.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, illetve nézőinknek is, mert hogy innentől kezdve élőben közvetítjük a beszélgetést. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Mert hogy vendégünk van, sok szeretettel köszöntjük itt a stúdióban Bíró Bálintot, a Ráckevei Zsájatál és a Kertplac üzemeltetőjét, illetve séfjét. Jó reggelt!
4: Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok!
2: Elképesztő kezdeményezés, amit te csinálsz. Már egy ideje, két dologról is beszélgetünk, de először nézzük meg ezt a Ráckevei Kertplacot, kertből az asztalra, élmény, biokert, tanösvény. Azt írja, ugye, azt írjátok az oldalatokon a kertplac.hu-n, hogy egy különleges kert élmény Ráckeve szélén. Mesélj már egy picit erről, hogy mi ez valójában, ez a csodahely.
4: Igazából ez úgy indult, hogy édesanyám Krumpak Erzsébet biokertész és biokertészettel foglalkozik. Ebben a témában is írt könyveket, és én pedig szakácsként dolgoztam. Azonban be kellett fejeznem a éttermekben való munkálkodásomat azért, mert elkezdtem egy új tanulmányi ágat, és ekkor munkanélkülivé váltam, és anyunak segítettem a kertben. Füvet nyírtam, meg ott segédkeztem, és közben ki kellett találni, hogy mi az, amiben el tudnék helyezkedni, és annyira szép kertje van, tehát egy tényleg egyedülálló az országban szerintem, illetve az a sok vendég is azt elmondja, aki már járt ott nálunk, hogy mondtam anyunak, hogy mutassuk meg ezt a kertet az embereknek, és itt van egy csomó sok zöldség, gyümölcs, és főzzünk belőle vacsorát vagy ebédet. És akkor innen indult az ötlet. Én ezt úgy képzeltem el, hogy egy grillet majd kirakuk, és akkor jön mindenki és sütögetek. Hát nyilvánvalóan ennek sok szabályozása van, úgyhogy nem így alakult, de viszonylag könnyedén össze tudtuk rakni, és elkezdtünk vacsora esteket szervezni.
2: De tulajdonképpen az anyukád saját otthoni kertje ez? Tehát ezt jól értjük, hogy az van így kialakítva, igen, és akkor tárkapukkal várjátok a vendégeket?
4: Így van, így van. Édesanyám még ezen a telken laknak egy parasztházban, és itt van egy óriási biokert, amit nagyjából 15 éve nagyon precízen csinálgat, rendszerezget, és ez az a kert, ami meg van nyitva.
3: És akkor te főzöl az alapanyagokból, ami ugye minden bio.
4: Így van, így van, így kezdődött, most már nem minden esetben vagyok én ott, de innen kezdődött, hogy vacsora esteken főztem 3-4-5-6 fogásos menüket.
2: Elképesztő. Tehát egyébként én, ahogy így mesélsz, én valahogy egy ilyen, még soha nem voltam Toszkánában, de egy ilyen toszkán helyet képzelek el.
3: Vagy egyébként én is hasonlóan.
2: Nem tudom, meg olyan. Még nem voltam ott, de ezt pótolni fogom mindenképpen. Ha találunk szabad helyet, mert hogy úgy hallottuk itt a zene alatt, hogy elképesztő nagy igény van erre, és nagyon sokan élnek ezzel a lehetőséggel, olyannyira, hogy szinte alig van nyitott esemény, mert hogy van lehetőség ugye akár ilyen zárt eseményeken is részt venni.
4: Így van, az első évben ott a második vacsorást után

0: úgy néz ki egy ilyen esemény, hogy a vacsora előtt édesanyám bemutatja a kertet, akit jobban érdekel, elmagyarázza, hogy mit, hogy miért csinál, vannak függőágyak, nyugágyak, ott lehet pihenni, szogatni, és akkor utána pedig következik
1: nagyon
0: a vacsora.
1: Igen. Hú, kerekár, hogy nem vagyunk most éppen ott, majd jó lenne onnan műsort vezetni egyszer. Különböző placokat alakítottatok ki itt a kertbe, Magyarós sarok, Lugasliget, Bogárhotel, terasz, ezekről mesélj egy picit, hogy kell ezeket elképzelni.
0: Ez édesanyámnak a víziója igazából, ő az igazi megálmodója ennek, és azt szerette volna, hogy mindenhol legyenek külön ilyen szeparációk a kertben. Hogyha valaki csoportosan érkezik, vagy párban, esetleg az első randiára, akkor megtalálja a
1: számára. Hát ha engem ilyen helyre vinne valaki első randira, nem is gondolkoznék, hogy maradok-e, vagy az biztos. Igen. Ez tényleg elképesztő. Engem nagyon-nagyon érdekel az, hogy hát, hogy fogadta anyukád ezt az ötletet, hogy tulajdonképpen emberek vadidegenek a saját otthonába, a saját kertjébe, ráadásul, amit ugye ő két kézzel ápol, gondoz, félt, azért ismerjük, hogy az emberek sok esetben nem feltétlenül úgy vigyáznak a dolgokra, mint ahogy te vigyáznál a saját dolgodra. Szóval, hogy milyen folyamaton ment keresztül ez az egész, hogy idáig ez így eljutott ilyen szempontból?
0: Hát egyébként én nem olyan nagyon sok esélyt adtam annak, hogy anyu bele fog menni ebbe az egész projektbe. De akkor a lelkesedéssel elő tudtam neki adni, hogy erre ő is rábólintott, és mondta, hogy megcsináljuk úgy, hogy ez a lehető legjobban tudjon összeállni, és szerencsére a vendégeink nagyon készségesen és nagy odafigyeléssel jönnek hozzánk, tiszteletben tartják azt, hogy nem tapossuk le a növényeket, a gyerekeikre odafigyelnek, úgyhogy szerencsére nem volt még ebből semmilyen probléma, mindenki tiszteletben tartja, és úgy járja a kertet.
1: Hát meg feltételezem, hogy egyébként az a közönség, akik oda mennek, ők ezt értik, értékelik, tudják, hogy miért mennek oda, tehát, hogy erre vágynak. Nekem kifejezetten nagyon tetszik, megnéztem így a 10-12 másodperces kis videókat, ahol bemutatjátok a weboldalon ugye a különböző placokat, hogy nincs alatta se zene, semmi, nem beszélgetnek rajta, hanem tényleg a csend.
0: Így van. Hát
1: ezt direkt így találtátok ki, hogy nem egy ilyen zenére összevágott valami, hanem csak a csend. Annyira hívogat.
0: Van ilyen tematikájú, meg van zenés tematikájú videó is, de valójában igen, tehát azt szeretnénk ezekkel a videókkal átadni, hogy ide megnyugodni lehet jönni. Szóval tényleg hátra sétálsz a kertben, és bárhol megtalálod azt, ahol akár tudsz egy 15 percet relaxálni, vagy csak bambulni, átgondolni a napodat.
2: Uh-huh. Hát meg ugye annyira benne vagyunk ebben a rohanó világban, ne is beszéljünk a digitális eszközökről, hogy jó eljönni egy ilyen helyre, ahol picit úgy megnyugszol, kicsit csillezel, kikapcsolsz.
1: Igen.
0: Így van.
1: Meg egyébként az a durva, most így azon gondolkozom, hogy nekünk is van otthon hátul kert, gyönyörűen meg van csinálva, de valahogy a saját kertedben nem az van, ahogy hogy leülsz csillezni, kicsit, mert én leülök, és azt el kéne pakolni, azt ott össze kéne gerebjézni, tehát egyszerűen a saját kertemben nem tudok úgy kikapcsolni.
0: Valóban. Édesanyám is szerintem nehezére esik úgy leülni, hogy azt onnan arrébb kell rakni, azt ott nem sokára meg kell majd gerebjézni, vagy valami, úgyhogy igen.
1: Hány plac van egyébként így a kerten belül?
0: Nagyjából egy 4-5.
1: És akkor 4-5. Ezt így külön lehet igénybe venni? Tehát, hogy...
0: Nem. Ez egy helyszín, aha, de hogy így tudsz különböző, uh-huh, nem tudom, ilyen szemszögökből ránézni a kertre.
1: Nagyon jó. Na és ebből adódóan neked van egy másik ötleted, vállalkozásod, nem ötleted, hát ezt már meg is valósítottad, ez pedig a zsájatál. Nyilván van összefüggés, mesélj erről, hogy ez pontosan micsoda. Annyit olvasunk itt a weboldalon, hogy 2021 októberében indult, annak reményében, hogy Ráckeve és környékén lakókat magasabb minőségű, egészséges és fenntartható ebéddel szolgálhassuk ki. Tehát ez volt alapvetően a cél.
0: Így van. Ugye az első szezon lement a biokertben, és téli esítésre nem volt lehetőségem, vagy lehetőségünk, és így ez már egy régóta dédelgetett álmom volt, hogy napi menüt csináljak, de nem olyat, ami a legtöbb, vagy amire egyből gondol az ember. És egyfajta éttermi minőséget szerettem volna ebbe belevinni, hogy egy ebéd, amit a mindennapokban eszünk, tehát abból eszünk a legtöbbet, mert étterembe elmegy egy hónapban jó esetben az ember egyszer, vagy pár havonta, vagy fél évente, uh-huh, de a napi menüt azt minden nap fogyasztjuk, és hogy annak legyen egy olyan minősége, amit megérdemel a szervezetünk, a testünk, és mi magunk is. Ezért nagyon figyelek arra, és az volt az elképzelésem, hogy lényegében

0: ezekben a lebomló dobozokban, ugye azt tudni kell róla, hogy zero waste teljes működésünk, 2 napos előrendeléssel dolgozunk, azonnal előtte lévő nap érkezik be a friss áru, tehát nem dobunk ki 0 ételt, illetve környezetbarát lebomló csomagolásokba rakjuk az ebédeket, és ezekben is mutasson az az étel, legyen színe, szépen legyen kitálalva, legyen rárakva egy mikrozöld, és az emésztés az sokszor már a látványnál kezdődik, úgyhogy erre nagyon odafigyelünk.
1: Te jó, amit mondasz. Én eddig jó, azt hittem, hogy már a szájban elkezdődik az emésztés, de valóban már egyébként már, tudod. Hát konkrétan egyébként én itt nézem a képeket, és már valóban beindult a nyál termelés a számban, mert hogy ugye azt azért emeljük ki, hogy olyan szempontból is nagyon különleges, hogy glutén és tejmentesek az ételek. Ezt miért tartottad fontosnak, hogy erre is odafigyelj?
0: Hogyha egy kicsit tájékozódunk ebben a témakörben, akkor látható, hogy egyre több embernél gondot jelent a glutén és a tej, és valójában mindenkinek gondot jelent, mert hogy nagy mennyiségben ez senkinek sem jó, és ez volt a vállalásom, hogy próbáljunk meg ezen egy kicsit reformálni, hogy megmutassuk azt, hogy attól, hogy valami egészséges, glutén és tejmentes és adalékanyagmentes, attól az még nem rossz. Ott nem kell egy kompromisszumot hozni, hogy az étel az finom vagy nem finom. És ezt szerettem volna bebizonyítani, és rengeteg visszajelzés jön. Általában az az átlag, hogy egy hét után, hogyha valaki 5 napon keresztül már fogyasztja az ételeinket, akkor már következő héten, hétfőn az az első visszajelzés, hogy hú, hát én már sokkal jobban érzem magam délutánonként, nincs meg az a telített kajakóma érzés, ugye, amit sok esetben a glutén és a tej okoz. Úgyhogy ez volt a vállalás, és ez nagyon szépen működik, mert a vásárlóinknak a 50-55%-a valójában nem tudatosan glutén és tejmentesen étkezik, hanem ezeket az ételeket nagyon szereti, és megkóstolja, és jön velünk, és hétről hétre rendel rendszeresen.
2: Egyébként, ahogy nézem itt a menüt, akár így a heti ajánlatot, azért mindig törekedtek, hogy kicsit ilyen különlegesebb ételek legyenek, tehát ne ezek a hagyományos napi menük, mint mondjuk egy akármilyen más kifőzdében, hanem kicsit különlegesebb, akár laskagomba, aszalt paradicsom, tehát mindig vannak benne.
1: Lazac, mangó, avokádó, keleti tojásos rizs.
2: Igen, igen, abszolút.
1: Ez elképesztő, igen. Tehát, hogy erre is törekszel, hogy igen. Nem csak annyi,
2: picit
1: hogy akkor...
2: különlegesebb legyen,
1: mert egyébként, igen. Ugye itt beszéltük, igen, a zene alatt, hogy azért gluténmentes ételek is lehetnek kevésbé egészségesek, mert azért, hogyha az ember nem tudatosan veszi le a polcról a gluténmentes termékeket, akkor észreveheti, hogy még lehet, hogy jobban árt, ha nem figyel annyira minden kukorica, meg keményítő, meg nem tudom, de hogy azt látjuk, hogy ti kifejezetten odafigyeltek arra, hogy ne ennyivel tudjátok le, hanem azon belül is a jó minőségű termékek legyenek, vagy ételek.
0: Így van. Hát igen, ezt meg én köszönöm, hogy kimondtad, hogy a gluténmentes sem minden esetben egészséges. Valóban arra nagyon figyelek, azt azért sikerült felmérnem még a vállalkozás elindítása előtt, hogy a legtöbben arra szoktak panaszkodni a napi menük esetében, hogy nem elég változatos.
1: Igen.
0: Ezért azt nagyon pontosan tartjuk, hogy 2 hónapon belül nincsen ételismétlés, viszont hogyha 2 hónap után is valami étel újra visszajön, akkor azon egy picit valamit mindig próbálok változtatni, egy valami más feltételt, valami más fűszert használni, hogy mindig tudjon
2: tehát
0: egy kicsit újabb.
2: Az így az van. Étel is.
0: És a hagyományos ízvilágokat is nagyon szeretjük, mert hát ehhez szoktunk hozzá, de ezen felül pedig szeretek hetente egyszer-kétszer valami olyan ételt is megmutatni, ami éppen akkoriban pattant ki a fejemből, és megkóstolni, és nagyon sok jó visszajelzést kapunk.
2: Hát meg
0: erre.
2: Sok esetben gondolom szezonális, tehát így évszaknak megfelelő zöldségek, gyümölcsöket.
0: Csak friss zöldségekből és gyümölcsökből dolgozom.
1: Én nekem még egyetlen egy kérdésem van, hogy csinálod mindezt? Tehát tényleg fiatal vagy, és az mondjuk semmi rosszat vagy jót nem jelent, csak hogy annyira jó látni, hogy igen,
2: jó.
1: Meg azért így könnyedén beszélünk erről, de ha az ember valójában belegondol, hogy ebben mennyi munka kell, ráadásul étkezéssel, ami úgy kifejezetten pluszban még rátesz arra, hogy mindenféle szabálynak meg kell felelni. Hát már csak ha belegondolok, elmegy tőle a kedvem, hogy én ilyenben valahol belevágjak. Hogy csinálod mindezt? Mi adja a motivációt?
0: A motivációt elsősorban szerintem az adta, hogy nagyon szerettem főzni, és nagyon szeretem azokat a reakciókat, amiket visszakapok a fogyasztóktól, a vásárlóktól, a zsájázóktól.
1: Még egyet.
0: Igen, tehát azért ezt a motort az hajtja, hogy nagyon sok jó visszajelzést kapunk. Valóban ez egy nagy vállalás, és rengeteg felelősséggel jár. Van, hogy nem tudom, nem főzök egy 3-4 napig, és így elgondolkozok, hogy mindezt így én hogy mertem bevállalni egyáltalán, de aztán amikor csinálja az ember és benne van, akkor a mindennapom részévé válik. Hát igen, ezt teljesen egyedül kezdtem, tehát úgy, hogy elmentem árut beszerezni, délelőtt megfőztem és kiszállítottam, aztán elkezdtek egyre többen rendelni, így már lett futár, és a főzést napi szinten nagy rész még mindig egyedül csinálom.
1: Te ma például úgy jöttél ide, most van mindjárt 8:30, hogy ma már hajnalban felkeltél és főztél.
0: Már volt főzés, igen, és innen megyek vissza, és a tálalás már zajlik a kollégám által, és mire visszaérek, addigra együtt be fogjuk fejezni.
1: Mikor kelsz?
0: Indulunk. Hát átlagosan egyébként ilyen 5 óra fele.
1: Azt a mindenit.
2: Korán.
0: És akkor délután pedig árubeszerzés, marketing, az következő heti menünek az írása.
1: Hányan
0: úgyhogy
1: dolgoztok
0: így szoktak
1: egyébként most így ebben?
0: Most ilyen pillanatban 2, illetve van egy beugrós futár még.
1: Azt a mindenit.
2: Nem semmi azért, igen.
0: Úgyhogy így. Hát ennek van egy komoly logisztikája, tehát minél próbálom úgy összerakni, hogy ez költséghatékonyan tudjon működni, úgyhogy minél több emberhez elérjünk.
1: Még majd valami titkot megoszthatnál velünk, hogy például hogy csinálod azt, hogy bejöttél, és egyáltalán
2: ez
1: nincs étel. Az meg ételszagod. Tehát, hogy nekem otthon az mindig azzal, hogy van. De hogy tényleg annyira iszom szavaidat, mert annyira tényleg látom, hogy úgy kitaláltad ezt jól. Tehát,
0: igen,
1: hogy
0: ezt,
1: jól és azt látjuk rajtad, hogy nem nyom össze. Vagy legalábbis most mi nem látjuk ezt rajtad.
0: Nem,
1: hogy...
0: Nagyon szeretem csinálni. Nyilván, hogyha valamit napi rendszerességgel csinál az ember, akkor van, hogy időnként elfáradok benne én is. És van, hogy sok, de mindig
1: de akkor kiülsz
0: mindig
1: egy placra, és akkor ott
0: van,
1: egy kicsit csillezel. Mert ugye amúgy te is
2: ez
1: ott laksz.
0: Én már nem ott lakok, de valóban szokott olyan lenni, hogy akkor most bemegyek anyuhoz, és akkor megeszek egy barackot a kertbe, és olyankor sok gondolat és sok gondolat ki tud tisztulni.
1: Uh-huh. Még fontos kérdés ugye, hogy Ráckeviről beszélgetünk, de hogy egyébként hova szállítottok ki, és milyen hosszú távú terveitek vannak?
0: Uh-huh. Jelen pillanatban Ráckevére, Kiskunlacházára, Szigetszentmártonba, Szigetújfaluba, Szigetcsépre, és Dunaharasztira szállítunk házhoz. És azok a terveink, hogy vagy idén évvégére, vagy következő év elején megnyitjuk Tököl és Szigethalom első körben, utána pedig Szigetszent Miklós és Halásztelek.
1: Vártam, mert most csak ezért, hogy ne kelljem a másik településre költöznöm.
2: De akkor terben van.
0: Igen, terben van. Ez óriási logisztikát igényel, hogy ne kelljen azt a kompromisszumot meghoznunk, hogy az ételek ne legyenek frissek, hanem ugyanúgy az ételek frissen tudjanak kikerülni délig minden vásárlóhoz.
1: Egyébként még így a végére mit tapasztaltok, fel tudjátok venni a versenyt, vagy egyáltalán céle az más egyéb, mert ugye azért Temérdek étel kiszállító cég van már, de erről beszéltünk az előbb, hogy más. Például én is próbálkozom, de ez amikor így le van már így fóliázva, meg kell mikrózni, az nem olyan. Itt ugye nem erről
2: nem
1: van szó, mert frissen készítitek, nem pedig azzal a technikával. Mi az a technika, amikor így hirtelen lesokkolják, vagy mit csinálnak vele?
0: Sokkolás.
1: Sokkolás, uh-huh. Igazam szépen. Jó, akkor megválasztoltam magamnak. Szóval ez megint egy másik kategória. Céle, hogy felvegyétek a versenyt, vagy igazából nem kell, mert ez magától így beindult.
0: Egyelőre, illetve nem is tervezem, hogy ez cél legyen. Én azt szeretném, hogy azt a minőséget, amivel elkezdtem, és ahogy én tanulok bele, és én is fejlődök ezzel együtt, úgy fejlődjön velem együtt ez a projekt is. Odáig megyünk, ameddig tudunk, és ameddig belefér, és ameddig ebből a minőségből nem vesztünk. Uh-huh.
1: Akkor nem
0: benne.
1: Ilyen tömeggyártás a cél.
0: Nem. Tömeggyártás nem. Szeretnék azért egy nagy területet lefedni, mert örülök annak, hogy ennyi ember nyitott, és ennyi ember szeretné fogyasztani, és én annak örülnék a legjobban, hogyha minél több embert ki tudnék szolgálni, úgyhogy azért ez a régiónak, ennek a régiónak a lefedése az a célom, de úgy, hogy tudjunk együtt fejlődni ezzel a dologgal, és ne kelljen ilyen nagy kompromisszumokat hozni.
1: Még a végére, bocsánat, egyetlen percben, nyilván nagyon sokakat érint az ár, hogy mennyire megfizethető. Most nem konkrétan vagyunk kíváncsiak az árra, csak hogy basztak sokakban felmerül, hogy hát jól hangzik, de biztos drága.
0: Uh-huh. Úgy néz ki, én elmondom konkrétan az árat, mert egységesen van, illetve meg is tekinthető ugye a webshopon keresztül. Hogyha van egy mennyiségi kedvezményünk, hogyha 1 és 4 adag között rendelsz, akkor 3.990 forint egy adag, és hogyha 4 plusz adagot, akkor pedig 3.690 egy adag. Viszont ezek az adagok azért bőséges adagok, ezt meg kell jegyezni.
2: Nagy adagok.
0: Vannak egyébként, akik ketten fogyasztják, uh-huh. Ez azért nem mindenkinek elég. változó, kinek mi az igénye, de hogy ezzel azért jól lehet lakni.
2: És mindig az előző héten már a következő heti menüt azt megtalálják.
0: Így van, minden héten csütörtökön kikerül a következő heti menü.
1: Várjuk, hogy Szigetszent Miklósra is érkeztek. Nagyon szépen köszönjük Bíró Bálintnak, a Ráckevei Zsájatál és Kertplac üzemeltetőjének, séfjének. Nézzetek rá, hogyha még nem ismertetek, érdemes, a közösségi igen. oldalakra. Nagyon szépen köszönjük.
0: Köszönöm a lehetőséget.
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai. FM 107. Lakihegy.

0: Aki egy rádió, helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
3: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
2: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
3: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
2: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
3: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
2: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
3: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
2: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával, a táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
7: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
6: És igény szerint otthonába szállítjuk.
7: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
6: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
7: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Ma van az államalapítás ünnepe. Meghosszabbított menetrenddel járnak a MÁV és a BKK járatai. Napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. Budapesten a Kossuth téren 8 órakor zászló felvonással kezdődik a program, majd esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádé lesz a Duna felett. A bazilika előtt 18 órakor kezdődik a Szent Mise, majd megtartják a hagyományos Szent Jobb körmenetet. Este 9 órakor audiovizuális show, tűzi játék zárja az ünnepi eseményeket. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Ma lépnek hatályba a közneveléssel kapcsolatos törvények és kormányrendeletek módosításai. Ezek növelik az intézményvezetők jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A törvény meghatározza a sztrájk idején még elégséges szolgáltatás körét is, és rendelkezik arról, hogy a köznevelésben foglalkoztatottak a sztrájk jog gyakorlásával nem sérthetik a tanulók fejlődéshez és művelődéshez fűződő alapvető jogait. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és gyakrabban indulnak az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamosok is. Hajnalig az ország minden tájára indítanak mentesítő vonatokat, buszokat, hévszerelvényeket. A fővárosban ma több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásra kell készülni. Délelőtt a Dunapart közvetlen környezetét zárják le a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat.
0: Időjárás.
8: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
1: Süss fel nap Redák Szandival
0: és Somogyi Bettivel.
9: It is what it is, devil like Hoshi, she's a whole different animal. The beast on leash to the net, none teeth, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jump and all, but why you trying to glitch?
10: Crash, crash, crash,
9: false got me. Whole different animal.
10: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfel nap az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött Bredák Szandi.
3: És Somogyi Betty, sziasztok!
2: Tegnap már említettük, hogy ma milyen témánk lesz és milyen vendégünk lesz, és hát most már elérkezett a pillanat, mi egyébként nagyon vártuk, mert hát nyilván szívünk közel álló és kedves témáról beszélgetünk. Vendégünk itt a stúdióban Trendl Veronika, kozmetikus, minktetováló, oktató, beauty coach, a Szigetszánc Miklósi Vero Beauty Rituals tulajdonosa. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hát nyilván az apropó, ami miatt mi megkerestünk téged, az az, hogy utána járjunk, hogy mi az a beauty coach, mert hogy mi még nem nagyon hallottunk
3: nem,
2: ki erről.
3: Nem, abszolút nem.
2: És hogy Szigetszent Miklóson, ugye te űzöd ezt a szolgáltatást is, beszéljünk egy picit arról, hogy mit jelent ez, mert hogy külön-külön értjük ezeket a szavakat, de hogy ez hol találkozik, hol tud találkozni.
4: Igen, ez viszonylag elég új, tehát én a harmadik képzésen vettem részt, mint beauty coach képzésen. Hát a beauty coach az egy holisztikus szemlélettel foglalkozó terület, ami azt jelenti, hogy ugye nem csak a bőrt ápoljuk, hanem leginkább belülről is megnézzük, hogy mi a helyzet.
2: Mármint a lelkünkkel?
4: A lelkünkkel, a táplálkozásunkkal, a stresszkezelésünkkel, az alvásunkkal, a mozgásunkkal, az önismerettel, tehát öt ilyen alappillérje van, amivel foglalkozik, és amivel nézi komplexen az embert, tehát, hogy nem csak kívülről, hanem belülről is, hogy érzi magát.
3: Ezt mindenkinek ajánlod egyébként, aki szeretne egy kicsit úgy belül is rendben lenni, nem csak mondjuk a külsőségekkel?
4: Én mindenkinek ajánlom, nőknek, férfiaknak egyaránt, mert ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy beauty coach, akkor hát az inkább ilyen női vonal, de én azt gondolom, hogy a férfiak is szoktak nagyon sokat stresszelni, alvászavaraik vannak, akár nincsenek tisztában önmagukkal, nem jól táplálkoznak, ha már csak a saját férjemet nézem. Ugye sokszor őt is szoktam így irányítgatni, de akár így a mozgáshiány is, ami nagyon-nagyon elterjedt sajnos, és szerintem ez mindenkire jellemző.
2: Hogy működik ez a gyakorlatban? Tehát, hogyha valaki beauty coach szolgáltatást szeretne igénybe venni, mi történik ott valójában? Tehát ez egy beszélgetés, vagy közben valamit beavatkozás is történik, vagy valami kezelés? Tehát
4: nem,
2: hogy kell elképzelni?
4: Ez teljes mértékben nem csak egy beszélgetés, tehát ez egy beszélgetés. Eljön, elmondja, hogy ő hogy érzi magát, kitűzzük a céljait, hogy ő mit szeretne elérni, és én őt vezetem ezen az úton. Én soha senkinek nem fogom megmondani, hogy mit csináljon, mit nem. Ez teljesen személyre szabott, és az a lényeg, hogy ezt ő maga a saját útján, a saját tempójában hogy halad.
2: Miben különbözik a nem beauty coach-tól a beauty coach? Tehát, hogy akár abban, hogy te látod az összefüggést mondjuk egy bőrrel kapcsolatos problémával, egy száraz bőr, egy nem tudom, akár bármilyen bőr probléma, hogy az összefüggésben lehet a táplálkozással, a mozgás szegény életmóddal, tehát valahol így lehet elképzelni azt, hogy ez mitől másabb, mint
4: igen,
2: maga?
4: Igen, tehát, hogy nyilván én látom a bőr állapotát, és én azért 18 éve vagyok kozmetikus, és azért 18 év alatt nagyon sok mindent láttam, és pont ezért lettem beauty coach, mert én nagyon sokszor arra gondoltam, hogy ez belülről is fakad. Tehát nem feltétlenül egy rossz kozmetikumtól, vagy nem feltétlenül attól, hogy ő most szétnyomkodta az arcát, hanem ténylegesen, hogy ez belülről fakad. Tehát nyilván, ha már ránézek valakire, akkor tudom azt, hogy mondjuk lehet, hogy kevesebbet aludt éppen. Tehát, hogy,
3: egy stresszesebb időszaka
4: vagy
3: van,
4: egy stresszesebb időszaka. Akár nézzük az egyetemistákat. Tehát, hogy ugye mindenkinek egy picit problémásabb a bőre a vizsgai időszak alatt, mert túl stresszelik, ugye. Uh-huh. Tehát, hogy ezt inkább igen, úgy nézzük, hogy milyen a bőre, és akkor nyilván elkezdem kérdezgetni, hogy hát igen, és akkor most nincs egy kicsit stresszesebb időszakot, vagy esetleg hormonálisan, hogyha nőkről beszélünk, ugye, akár a hormonális, akár a ciklusában, melyik időszakában van, vagy mennyit aludt, ugye azért anyukáknál is.
2: A kisgyerekes anyukaként,
4: hogy mondjuk kevesebbet alszik, ugye nekem azért a baráti körömben is elég sokan panaszkodnak, hogy nyilván csak 4 órát tudott aludni, mert jött a kicsi és felkeltette, és akkor persze, hogy nyúzottabb a bőre, tehát már megint megvan az, hogy nem az, hogy mondjuk ő rossz kozmetikumot kent magára, hanem mondjuk kevesebbet aludt.
3: De ez ugyanúgy gondolom akár a folyadékfogyasztásra is igaz, ami néha szoktuk Szandival beszélni, nekünk is nagy mumus, hogy igen, eleget ígyunk, mert hát számít.
4: Hát például ébredéskor, ha már megiszol egy pohár nagy vizet, az már kezdésnek nagyon jó.
2: Egyébként azon is gondolkozom, amit mondasz, hogy közben meg mitől más ez, mint mondjuk amikor, mint az, amikor mondjuk megcsinálsz egy szempillát, egy szemöldököt, egy sminket, mert közben is beszélgetsz, feltételezem, azért ezt úgy szoktuk, hogy közben is csacsogunk, beszélgetünk, de hogy ugye akkor nem tudsz csak arra figyelni, nyilván akkor nem tudsz mélyebb kérdéseket feltenni, mert közben figyelsz, megoszlik a figyelem, de hogy egyébként valahol ezt be tudod diktatni azokba a dolgaidba is, amikor éppen mondjuk csinálsz valamit.
4: Nyilván beiktatom, bár én jobban szeretem, hogyha jönnek hozzám kezelésre. Hogy inkább relaxálnak.
2: Imádom.
4: Szerencsére nekem nagyon sok vendégem elalszik a kezeim alatt, és én ilyenkor őket nem traktálom kérdésekkel. Tehát ilyenkor
2: árulkodik, hagyom. Amúgy lehet a bőrük is, meg úgy már a megjelenés is, már az is elárul valami.
4: Van, igen, tehát ha hagyom, hogy pihenjenek, ez az ő idejük, hogyha szeretnének nyilván beszélgetni, nagyon szívesen, és persze olyankor is mindig felteszem a kérdéseimet, de ilyenkor szeretnek egy kicsit a magánéletükről beszélgetni, és ilyenkor szeretik kiadni magukat, amit mondjuk otthon esetleg nem mondhatnak el, akkor nekem azt elmondják, és akkor azt tudják, hogy ez ott marad, és akkor megnyugszik a kis lelkük.
2: Ugye annyira érdekes az, amit mondasz, hogy te még ráadásul ezt tovább is fejlesztetted, mert bennem sokszor felmerül az a kérdés, hogy akik bármilyen szépséggel kapcsolatos szolgáltatást nyújtanak, hogy estére biztos, hogy lezsibbad az agyatok, mert végig hallgattok egy csomót, olyanok vagytok, mint a pszichológusok.
3: Akár,
2: igen, de hogy akkor ezek szerint téged ez nem, tőled nem elveszi az energiát, hanem te kifejezetten érdeklődsz is az emberek története iránt.
4: Én nagyon érdeklődő vagyok, a képzés alatt is megkaptam a szív jelzést a trénerektől, ugyanis én nagyon szívember vagyok, és sajnos mindenkinek a kis lelkét a szívemben viselem, lehet, hogy ez egy nem túl pozitív dolog, de pont ezért lettem beauty coach is, hogy belelássak az ő lelkükbe, és belelássak az ő életmódjukba, és tudjak nekik segíteni, tudjam őket ezen az úton vezetni.
2: Mennyire jellemző az, hogy akár például, hogyha mint sminkes, vagy mint kozmetikus kérnek tőled a hölgyek, most beszéljünk a hölgyekről, valamiféle beavatkozást, az valamiféleképpen megjelenik mondjuk ebben az önbizalom hiány. Most gondolok arra, hogy mondjuk egy túlzást akar az arcára, és te lehet, hogy azt mondod, hogy figyelj, szerintem ne itt kezdjük. Most nem tudom, érted-e, hogy mit akarok kérdezni, hogy összefügghet-e az, hogy belül valami nincs rendben, és ezért kívül akar kompenzálni, és nyilván te ezt akkor már ilyen képzés során tapasztalod, és tudsz vele erről beszélni.
4: Igen, az egyik pillérje ugye az önismeret, tehát, hogy mennyire nincsenek tisztában önmagukkal. Ugye nagyon sokszor tényleg az van, hogy kritizálják saját magukat, és a saját értékeiket meg viszont nem látják. Nagyon-nagyon sok esetben előfordul, hogy jaj, itt egy ránc, jaj, inkább húzd ki erősebben, mert akkor a szépséget ki kell emelni. Az tény és való. Tehát, hogy nyilván erre vannak a jó sminkek, a pillázás. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a szépséget kiemeljük, és nem eltorzítjuk. Tehát, hogy...
2: De jó.
3: Milyen visszajelzéseket kaptál eddig egyébként a vendégektől, akár így a beauty coaching kapcsán? Mert azt gondolom, hogy azért így, ha megfogadják nagyjából, akkor utána azért ez egy pozitív dolog lesz nekik is.
4: Nagyon sokan javítottak már az élet minőségükön. Nagyon sokan azt gondolták, hogy jó, van, eljönnek egy beszélgetésre, és akkor ez csak... Tehát, van olyan, aki nem tudta, hogy mire számítson, és olyan dolgokra, olyan mély dolgokban mentünk bele, amire ő nem is gondolt volna, hogy akár ez is befolyásolhatja őt.
2: Hát én most elképzeltem, nem tudom, szoktál-e ilyet csinálni, mert nem tudom, hogy ez a képzés része, de hogy mondjuk egy kis tükröt adsz az ember kezébe, mondjuk az enyémbe ideadnád, és közben beszélgetünk, és mondjuk csak annyit mondasz, hogy nézz a tükörbe, milyen gyönyörű a szemed, nem tudom, hát én már most biztos elsírnám ott magam, tehát hogy azért itt tényleg tudnak ilyen mélyre menő beszélgetések lenni, gondolom.
4: Tudnak, és én ráadásul még képes is vagyok rá elég mély kérdéseket tenni, de vannak keretek, amiket nyilván be kell tartani, meg vannak olyan dolgok, amik mondjuk már nem az én területeim, és akkor tovább tudom őt akár más szakemberhez küldeni, de igen, nagyon-nagyon sokan nincsenek tisztában önmagukkal, és pont az, hogy hát igen, ez a sírás része, én azért hát elég érzékeny vagyok, úgyhogy valamikor
2: együtt sírsz velük.
4: Igen.
2: Az nem baj szerintem. Beszéljünk egy picit a női önbizalomról, illetve inkább annak a hiányosságáról. Azért a mai világban ember legyen a talpán, aki teljesen elégedett magával, amik a világ legszebb nője is, mert hogy azért a csapból is az folyik, hogy így legyél tökéletes, úgy legyél tökéletes, ilyen filtert rak rá, olyan műdolgot, tehát hogy te hogy látod, azért te úgy telibe kapod ezt nap, mint nap, hogy a nők hogy állnak az önbizalmukkal, és mondjuk mi az, ami a világból befolyó információk, melyek azok, amik itt torzíthatják saját magunkról, a saját magunkról megítélt képet?
4: Hát az influencerek, tiktokerek, a média világa az teljes mértékben befolyásolja az embereket, és igen, torz képet mutat. Van ebbe pozitív is amúgy, mert inspirálódni nagyon jól lehet tőlük, mert egyre tudatosabban él mindenki, egyre több a skin care rutin, tehát tehát vannak pozitív részei, de nyilván a negatív része az, hogy ne őt másoljuk, uh-huh. hanem saját magunkból hozzuk ki a saját magunk legjobb önmagát. Tehát, hogy persze tök jó inspirálódni, meg nagyon jó, hogy tudatosabb leszel, mind a bőrápolásban, mind az életmódodban, a táplálkozásban, akár a sportban, de nem másold a másikat. Uh-huh. Tehát, hogy nem vagyunk egyformák, nem egyforma a bőrünk, nem egyforma az életminőségünk, nem egyforma az életvitelünk sem, tehát hogy ezáltal nem másolhatod le. Tehát nem lehet.
3: Főleg amikor ugye konkrét termékeket mutatnak be, az nem biztos, hogy ha nekik bevált, mondjuk másnak működik.
2: Meg az sem biztos, hogy
3: egyébként elmondják a videóikban.
2: Meg az sem biztos, hogy azt használja, azért maradjunk annyiban.
3: Az is lehet, igen.
4: Tehát, hogy azért nagyon sok a fizetett együttműködés, nem? Vagy valami ilyesmi
2: igen. Mennyire látszik meg a belső munka, ugye azért az arcunk az, amit egyből a másik észrevesz, azért az egy fontos része az egésznek. Mennyire látszik meg az, amikor a belső munka elkezdődik, az úgy meg tud látszódni az arcon? Tehát, hogy kicsit mit tudom én mondjuk a táskák a szem alatt picit, ha mondjuk azt javaslod, hogy tessék többet aludni, több vizet inni, tehát, hogy egy idő után, most nem azt mondom, hogy teljesen átalakul az ember arca, de egy idő után akár az is lehet az eredmény, hogy egyelőre mindenféle kozmetikum nélkül már valami látszik az arcon.
4: Természetesen. Tehát, hogyha te már belül rendben vagy saját önmagaddal, és elindultál egy úton, és változásokat vezettél be, a tükör, vagy a bőrünk, a legjobb tükrünk, uh-huh. hogy milyenek vagyunk mi belül, illetve ha elindultál ezen az úton, akkor te természetesen látszani fog. Tehát, hogy már csak ha magamból indulok ki, például a képzés során, ugye itt nem csak az volt, hogy megtanultunk egy szakmát, egy új szakmát, ez egy szemléletváltás volt, és én kisebb, apró lépéseket tettem a saját életemben, akár csak az alvásomban, én évekig nem tudtam aludni. Tehát, hogy én minden kis zajra fölkelek, de alvás előtt és ébredés után voltak ilyen pici apró kis rutinok, amiket bevezettem, és nagyon meglepő voltam, amikor az első éjszakát végig tudtam uh-huh. aludni, és azt a bőrömben is teljes mértékben láttam. Vagy akár a mozgás, tehát én azt, hogy elkezdjek futni. Busz után se futok, nem.
2: Busz és pasi után nem futunk, csajok.
4: És elkezdtem futni, és egyre jobban érzem magam tőle, és a testem is meghálálja, és a bőröm is.
2: Hát nyilván nincs is jobb, igen, annál a szakembernek, aki hiteles, tehát aki saját szó szerint a saját bőrén tapasztalja meg mindezeket, és akkor úgy tud mindenről beszámolni. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy kicsit így bevezettél minket így a kulisszák mögé. Tényleg most már én azt gondolom, hogy ma itt 2026-ban már egy kozmetikus, nem csak egy kozmetikus, egy pszichológus, pszichológus, egy lelki gondozó, igen. Abszolút összetett. És hát gondolom még így a végére, hogy már csak azért is szükséges neked is, hogy ezeket a rutinokat bevezesd, mert azért megterhelő tud lenni egy egész napos, egész hetes, tehát ez maga a munka, hogy a lelki dolgokról beszélgetsz, közben széppé varázsolod, tehát hogy azért neked is kell a feltöltődés.
4: Igen, nekem is. Nyilván, igen.
2: És tök jó, hogy ezt így hitelesen is elmondtad, hogy teszel te is ezért. Köszönjük szépen Trendül Veronikának, a Sziget-Szent Miklósi Vero Beauty Rituals tulajdonosának, kozmetikus, mintetováló, oktató, beauty coach. Köszönjük szépen a beszélgetést.
4: Köszönöm nektek.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
4: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Fokozott körültekintést kérnek a közlekedőktől a Summerfest idején. A Sziget-Szent Miklósi rendezvény helyszíneinek biztosítása miatt ideiglenesen lezárták a Szent Erzsébet téri, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolókat. Lázár Gergő, az intézmény igazgatója rádiónknak elmondta, eddig mind a gyalogosok, mind az autósok körültekintően közlekedtek, és a rendezvény miatt nem alakult ki jelentősebb probléma. Hozzátette, augusztus 20-án azonban további forgalomkorlátozásokra kell számítani Sziget-Szent Miklóson. A szervezők ezért arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a rendezvény környezetét.
6: 20-án este 5 órától körülbelül 23 óráig, tehát egy 6 óra hosszas időszakra a Szent Erzsébet téri útakat idéglenesen le is zárjuk a forgalom elől. Ez a 20-ai műsornak a lebonyolításához szükséges, tehát a Somogyvári Tököli utca saroktól egészen a körforgalomig, a templomnál található Szent Erzsébet téri körforgalomig tartó körülbelül 140 méteres útszakat az el lesz zárva a forgalom elől erre az időszakra.
5: Tovább fejlesztik a Délegyháza Dunavarsány önkéntes tűzoltó egyeslet felszerelését. Dunavarsány ebben az évben ismét folyamatosan segíti az önkéntesek munkáját. A 2026. évi költségvetésben is jelentős összeget különítettek el az egyeslet támogatására. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a városvezetés idén újabb 15 millió forinttal szállt be az eszközbeszerzés finanszírozásába. Ebből az összegből közösen sikerült egy új vonuló teherautót vásárolniuk. A település első embere hozzátette, hogy Bugyi önkormányzatának támogatásával még egy ugyanilyen járművel bővült a tűzoltók készlete. Hajdúsági táncokkal lépett színpadra a Napraforgó Néptánc Együttes. Az augusztus 16-ai Sziget-Szent Miklósi Summerfest magyar gáláján a helyi közönség előtt mutatták be a koreográfiát, amelyet korábban a Kossuth Bálon láthatott először a közönség. Hídvégi Éva, a táncegyüttes művészeti vezetője rádiónknak elmondta, minden évben újdonsággal készülnek a Summerfestre. Ezúttal a hajdúsági táncokat választották, amelyekhez a tájegységre jellemző viseletet is felöltötték. A Napraforgó Néptánc Együttes augusztus 20-án ismét színpadra lép, így azok is láthatják az előadást, akik a magyar gáláról lemaradtak.
7: Ez a hajdúsági táncoknak ugye a jellemző ruházata. Ugye a kötény is gyönyörű fodros alul egyébként, nem mindegyik ilyen szokott. szokott lenni nálunk, úgyhogy ez most itt kivételes ennél a tájegységnél, és a fiúknál lehet majd látni, hogy kék csikós ruházatot viselnek, most mondjuk a kisebbik fiúk, ők sima klasszikus ruházatot lehet rajtuk látni, bár náluk is a színes ink megjelenik, és ugye a párvalányhaj a kalapban, valamint ugye a bot a kezükbe.
5: A Kéve Néptánc Együttes is bemutatkozott a Summerfesten. A napraforgók mellett a ráckevei Kéve Néptánc Együttes szereplése is évek óta hagyományos része a Sziget-Szentmiklósi Summerfest magyar gálájának. Kakukk Pál a táncegyüttes vezetője rádiónknak elmondta, nagy öröm számukra, hogy a nemzetközi vendégegyüttesek Grúzia, Szlovákia és Chile táncosai mellett ismét bemutathatták saját táncaikat a közönségnek. Hozzátette, idén két különböző műsorral készültek a fesztiválra.
8: Minden esztendőben készülünk új koreográfiákkal, mindig egy másfajta tánccal. Az idén két koreográfiát készítettünk, kalocsai táncokat, ami egy gyönyörű szép viseletben, eredeti viseletben fogunk előadni, és egy ördöngős füzesi erdélyi tánc készült. Ezzel a két koreográfiával fogunk a mai napon bemutatkozni.
5: Környezetvédelemre nevelték a táborozókat. A környezetvédelem volt a középpontban a Sziget-Szentmiklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári napközis táborának negyedik hetében. Az úgynevezett élhető bolygó zöld hét programjai során a gyermekek játékos és kreatív foglalkozásokon ismerkedtek a földvédelmének fontosságával. A hét során a gyerekek a többi között földgömböket festettek és különböző alkotásokat készítettek újrahasznosítható anyagok felhasználásával. Ellátogattak az Aries Non-Profit Kft.-hez is, ahol a városgazdálkodás és a távhőszolgáltatás működésével ismerkedtek meg. A szervezők tájékoztatása szerint a környezetvédelmi ismeretek átadása mellett a hét folyamán játékos programok és vizes foglalkozások is hozzájárultak a táborozók élményekben gazdag kikapcsolódásához.
0: Sporthíreink.
5: Kiváló hétvégét produkált a Challenge Touron Sziget-Szentmiklós többszörös magyar bajnok dartsjátékosa Székely Penge Pál. A térségi sportoló végig magas átlagokat dobott, és az öt versenyből az egyiken egészen a 32-ig menetelt a legjobb 256-ból, amivel több pontot is szerzett a PDC Challenge Tour ranglistán. A torna után Penge elmondta, bőven 80 fölötti átlaggal hozta le a hétvégét, és a 93. helyre bekúszott a ranglistán, így elégedett a teljesítményével. Hozzátette, jelenleg idegbecsípőtéssel küzd, és nem volt biztos, hogy tud nem megfelelően teljesíteni, de úgy tűnik egyelőre megküzd a problémával a tábla előtt.
0: Időjárás.
5: Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de nyugaton, északnyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, délután 30 és 35 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul a Sziget-Szentmiklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. A cifraszűrrel ismerkedhettek meg Sziget-Szentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresnivalója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
1: Süss fel nap Redák Szandival
0: és Somogyi

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty. Sziasztok!
2: Hiszen már ugye a kameráink is izzítva vannak, ami nem jelent más, mint hogy vendégünk van, és egy nagyon-nagyon érdekes, izgalmas, aktuális témáról beszélgetünk. Kolletár Éva Homestager ingatlan értékesítővel. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt! Sziasztok!
2: Hát talán az... Bocsáss meg.
4: Csak köszönöm a hallgatókat is.
2: Talán az ingatlan értékesítést, azt úgy nagyjából mindenki érti, hogy az micsoda, de a homestager kifejezés az lehet, hogy sokkal

0: fiatal, és ugye az a lényege, hogy egy olyan hangulatot és egy olyan stílust adjunk át, ami beleszeretős a valóságban is.
1: Azt írod egyébként több helyen is, fönt van a weboldalon, hogy ne feltétlen üres legyen az az adott tér, illetve tehát ne bútorozatlanul szeretnénk feltenni, mert hogy úgy kevésbé szeretnek bele az emberek, és hogy ezt nem is gondolnánk egyébként sokan szerintem, hogy ez mennyit számít.
0: Igen, nagyon sokat számít, mert ugye belépünk egy üres ingatlanba, és ott semmi, tehát nagyon sokan nem is látják azt, hogy mit hova tennének, mit hova helyeznének.
1: Nem tudják elképzelni.
0: Igen, ugye 100 emberből csupán 4 látja a terekben a lehetőséget, tehát ez egy nagyon fontos szám.
2: Igen, én abban a 96-ban vagyok, aki egyáltalán nem látja, hogy ebből mit lehet kihozni. Na de, ha már látom, hogy szépen be van rendezve, nyilván akkor az ember már könnyebben beleszeret. Írod a weboldalon is, de hát beszéljünk is róla, hogy mi alapvetően a különbség, szerintem ez sokakban felmerülhet ez a kérdés, a lakberendezés és a homestaging között.
0: Igen, egy óriási különbség van ez a kettő között, ugyanis ugye a lakberendezők, ugye aki már megvásárolta a saját ingatlanát, beköltözik, a saját stílusára szeretné berendeztetni azt a lakást, még ugye a homestagerek, a homestaging az arról szól, hogy minél szélesebb célközönségnek mutassuk meg azt az ingatlant, amit szeretnénk eladni. Uh-huh. És ezáltal sokkal többen ugye bele tudnak szeretni, és sokkal hamarabb érkezik meg az új vevő.
2: Egyébként ezt ki lehet mutatni statisztikailag, hogy akár sokkal hamarabb találhat vevőt az eladó, vagy akár még értéknövelésről is beszélhetünk, mert hogy itt konkrétan azt olvassuk, hogy akár 10-30%-kal magasabb áron lehet értékesíteni, vagy kiadni azokat az ingatlanokat, ahol mondjuk homestagert is alkalmaztak.
0: Így van, ez statisztikailag is kimutatható, illetve nekem ugye vannak erre elég jó példáim, amiben most így számok alapján szerintem nincs idő belemenni, vagy példákba, de az biztos, hogy sokkal hamarabb talál új tulajdonosára az ingatlan, mert egy olyan hangulatot, egy olyan érzést adunk át, amiben hamarabb beleszeretnek, de ugye nagyon-nagyon fontos azt kiemelni, hogy itt nem arról van szó, hogy a hibákat eltitkoljuk.
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy ez valahol, bocsánat, hogy megkérdezem, de szerintem sokakban felmerül, hogy nem manipuláció valahol, vagy inkább csak a szép dolgoknak a lehetőség bemutatása.
0: Lehetőség. Így van. Lehetőség, uh-huh. Nagyon jól mondtad, igen, uh-huh. Szandi, a lehetőség bemutatása, illetve nagyon fontos az, hogy itt nem arról van szó, hogy eltitkoljuk a hibákat, uh-huh. Tehát az, ami tehát a jó állapotú, tehát onnan indulunk, hogy jó állapotú ingatlant készítünk fel ez alapján ugye eladásra vagy kiadásra, illetve új vagy újszerű ingatlanokat, amivel a hangulatot adjuk meg. De viszont ugyanúgy lehet olyanok ingatlanokat is, ami már közepes állapotú, de ugye előtte ott felújítást végzünk.
1: És a gyakorlatban ezt hogy kell elképzelni? Tehát legelőször kimész, és gondolom felméred az ingatlant, illetve találkozol az eladóval. Uh-huh. Elmondja gondolom ő is az elképzeléseit, nagyjából meg te is.
0: Így van. Először ugye személyesen találkozunk, megnézem az ingatlant, hogy milyen lehetőségek vannak benne, mi az, amin kellene módosítanunk, lehet ő ugye részt is tud benne venni, tehát ugye itt nagyon fontos az is, hogy sokan azt gondolják, hogy ez egy nagyon-nagyon drága luxus szolgáltatás, és nem. Tehát, hogyha már eleve úgy kínáljuk, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és ha már csak ezért jöttem, hogy ezt így átadjam, hogy tehát nem úgy kínálunk egy ingatlant eladásra, mint ahogy lakunk, élünk benne. Ugye ez egy nagyon fontos. Tehát mielőtt eldönt, nem azzal kezdünk, hogy fotózunk rögtön, hanem először azzal kezdünk, hogy összepakolunk, személytelenítünk, és ezzel egy letisztultabb ingatlan tudunk rögtön fotózni, és azt utána feltenni.
1: Tehát ne legyenek mondjuk családi fotók feltétlen, ha mondjuk ez már egy olyan ingatlanról szól, amiben laktak korábban.
0: Persze, igen, ez fontos.
2: Visszatérve még egy picit a gyakorlatra, itt ezt már adáson kívül is kérdeztem, mert hogy ugye nagyon sok képet lehet látni a weboldaladon, ilyen előtte utána fotókat, és nekem egyből azt tűnt fel, hogy honnan szerzed be ezeket a gyönyörű bútorokat, kiegészítőket, tehát hogy történik tényleg szó szerint a gyakorlatban, amikor akkor megvan a szerződés, megkötöttétek, oké, jöhetsz, csinálhatod a dolgodat, mi a dolgod, mi történik akkor?
0: Ugye itt először azzal kezdjük, hogy amikor oda megyek, akkor elmondom mindig, hogy mi a tulajdonosnak a feladata, ami ugye azt jelenti, hogy a saját dolgait mindenképpen el kell, hogy doboz.

0: gondolja, mert ugye úgyis tovább az a cél, hogy elköltözik.
1: Tehát mindig... akkor olyan nincs is, hogy azt mondod, hogy hát ezen nem kell mit csinálni, mert ez így tökéletes.
2: Hát azért mindig van mit.
1: Az nincs olyan.
0: Akkor az egy rövid beszélgetés, igen, egy találkozó, de még nem nagyon találkoztam ilyennel, de olyan már volt, hogy nagyon-nagyon minimális volt az átalakítás, vagy a változtatás, de a másik, ami nagyon fontos, hogy, hogy mi homestagerek csak profi fotóssal dolgozunk. Tehát ők tudják tényleg megmutatni a valóságot, azt igazából azt, amiért utána bemegyünk, és azt is fogjuk kapni.
1: Mennyire érdekes, hogy ez is mennyit számít. Nem mindegy, hogy egy fotó hát jobbról, balról, felülről, milyen fényel készül.
0: Persze, nagyon-nagyon fontos.
1: Na igen, és akkor bemész, meglátod a lehetőségeket, honnan szerzed a bútort, a kiegészítőt, hogy működik ez?
0: Igen, igen. Tehát miután ő leszemeit elintette, kapunk egy ilyen tiszta, üres vászonnak szoktam hívni, és akkor utána indul el az, hogy minden, hogy a funkció szerint van-e ugye egyáltalán berendezve, tehát mondjuk az ebédlő az ugye a konyha mellett van-e elhelyezve, tehát ezeket átnézzük, és akkor utána nekem most már összegyűlt egy elég nagy raktárkészletem kis bútorokból, illetve dekorációkból, tehát azt viszem magammal, és növényeket, tehát nagyon fontos az is, hogy növényeket is pakoljunk, illetve a nagy bútorokat pedig bérlem. Tehát ha egy üres lakás, felújított lakásról van szó, akkor, vagy akár egy új építésű, akkor utána azokat a nagy bútorokat egyelőre bérlem.
2: És mindig figyeled az aktuális trendeket, hogy mi az, amit mondjuk az emberek keresnek, vagy amit így saját tapasztalat alapján már leszűrtet, hogy mondjuk ami a legjobban tetszik nekik, így dizájn szempontjából.
0: Igen, hát azt is kell figyelni, így van, meg azt is, hogy magán a fotón ugye az tényleg észrevehető legyen, tehát hogy azért is használunk élénkebb színeket például, ami oda viszi a tekintetet, de ugye ez hogyha összességében nézzük, akkor ez mutatja a végeredményt.
1: Azért én megnézném az ingatlan eladásra készülők arcát, amikor így megnézik, hogy miből mit csináltál, hogy nincs-e az, hogy hűha, hát ebből ezt is lehetett volna, lehet, hogy mégsem akarom eladni. De tényleg milyen arcok szoktak fogadni, amikor így átrendezed? Tehát ők úgy látják, tehát hogy nem látják a folyamatot, hanem amikor elkészül, akkor ők is látják, hogy hűha, mi lett belőle?
0: Igen, itt is ugye más az, amikor tehát lakott ingatlanról beszélünk, és az kerül felkészítésre, illetve más az, amikor ugye mondjuk felújítást csinálunk előtte, akkor ugye odaadják a kulcsot, van is ott egy jó pár ilyen ingatlan a honlapon, hogy odaadták a kulcsot a tulajdonosok, és amikor mindennel végeztünk, akkor bejönnek, és igen, akkor úgy csodálkoznak, hogy hú, de jó lett volna így élni.
2: Meglepődött arcuk.
1: Hát vagy akár egyébként befektetőkkel is gondolom, hogy kapcsolatban vagy, akik olyan ingatlanokat árulnak, amiben még egyáltalán nem történt semmi, és ott meg pláne tök jó ez a lehetőség.
0: Igen, ez is egy nagyon, nagyon érdekes, hogy nagyon sok kivitelező befektető azt gondolja, hogy ott, hogy felújítottuk az ingatlant, hogy van egy újszerű, ami mondjuk, vagy új, ami nincs berendezve,
1: az
0: hogy azon megállt a folyamat. És ezáltal még hagynak benne az ingatlanból olyan lehetőségeket, ami igazából még vitte volna tovább a dolgot.
1: Na, ha már itt tartunk, akkor arról is beszéljünk, amiről szintén egyébként lehet olvasni a weboldaladon, hogy kinek ajánlott főleg a homestaginget. Ugye arról már beszéltünk, hogy akár az ingatlan értékét is növelheti ez a szolgáltatás, de mi van még itt, ami miatt ajánlod ezt a lehetőséget?
0: Igen, amit én azt gondolom, hogy ezzel mindenkinek élnie kellene, ugyanis akkor lenne az, hogy maga a kínálat, és maga az, hogy az eladásnak a gyorsasága akkor változna, tudna ugye jobban gyorsulni az ingatlanpiac, de viszont olyanoknak ajánlom leginkább, aki már több mint 60 vagy 90 napja hirdeti az ingatlanát, fent van a hirdetése, de egy érdeklődő például nem jelentkezett.
1: De ez tényleg ennyi múlhat? Tehát, hogy
2: apróságokon múlik.
1: Igen, tehát volt ilyen tapasztalat, hogy ugyanaz az ingatlan, ami már 2-3 hónapja nincs rá érdeklődő, felkértek téged, és utána, ezt ugye olvastam több helyen is, hogy 5 nap után eladtad.
0: Igen. Igen, tavaly volt egy nagyon nagy kedvenc projektem, ami 22. kerületben volt, 3 hónapig fent volt a 180 négyzetméteres sorházi lakás a hirdetések között, és nem volt rá komoly érdeklődő, nem volt, és akkor egyeztettem a tulajdonossal, hogy mi az, amin módosítanunk kellene. Voltak bútorok, amik megfeleltek, azok ott maradtak, ami nem, azokat elszállították, akkor plusz ugye mi is vittünk bútorokat, utána jött a ugye nagy takarítás, az nagyon-nagyon fontos, a piperettakarítás, aztán jött ugye a profi fotós, és nagyon-nagyon hamar értéknövekménnyel talált új tulajdonosáról.
1: Beszélj már egy picit arról, hogy a miértekről, mert hogy választunk, hogy vásárolunk ingatlant, érzésekre érdemes ilyenkor hatni az embernek, és most megint nem arra akarok kitérni, hogy ez manipuláció lenne, mert egyáltalán nem, ez egy tök jó lehetőség, és egyébként például az olyan típusú embereknek, mint nekem, például kifejezetten jó lenne, hogy ötletet is ad, hogy így is meg lehet csinálni, mert nekem ez a ilyen képességem egyáltalán
2: hogy
1: nincs.
2: Hogy rendezzel meg,
1: tök jó lehetőségeket is fel tudsz mutatni.
0: Igen, én azért is a Facebook oldalamra is, és ide is folyamatosan, igaz, most kicsit le vagyok maradva, de folyamatosan teszem fel a munkáimat, hogy előtte-utána, és ez nem csak azért, mert hogy tehát leginkább azért, hogy bemutassam azt, hogy miből mit lehet kihozni, de van olyan, amikor akár egy 0 forint is homestaging-et is meg lehet csinálni ahhoz, hogy igazából hamarabb megérszevegyék a keresők.
1: A homestaging maga, ez a kültérre is igaz lehet? Tehát, hogy ugye nyilván, amikor az ember már besétál akár egy kertbe, egy udvarra, már ott van valami benyomás. Ilyenekkel is foglalkozol, hogy már akár, ahogy a kapun belül belépünk, milyen hangulatot áraszt az ingatlan?
0: Igen, ez nagyon fontos. Nagyon fontos, mert ugye mindig azt mondjuk, hogy az első benyomás az 10 másodperc. Hát ha a kültéren ugye bemegyünk az ingatlanba, és ha ott már nem egészen olyan, ami ennek az ember szeretné, akkor ott már megállunk. Uh-huh. Tehát, hogy az nagyon-nagyon fontos. Tehát az, hogyha ugye erkély, nagyon fontos az erkély például lakásoknál, hogy egy olyan hangulatot kell megadni, hogy igen, ott kávézni is tudunk, nem csak kipakolni ugye a felmosó.
1: A szennyest, vagy valamint a kiteregetett ruhát.
0: Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy ott ugyanúgy azt az életérzést átadjuk, és ami fontos, hogy képzeljétek, olyan is volt, aki azt mondta, hogy ő így szeretné. Tehát van lehetőség arra, nem a lakott lakásnál volt, hanem a újszerű felújítottnál, hogy így szeretné megvásárolni, ahogy van.
1: Erre szerettem volna kitérni, igen, hogy erre van a lehetőség, ha tényleg az ember tényleg úgy szeret bele, és ragaszkodik, hogy ott maradjon az a bútor.
0: Igen, erre is van lehetőség, illetve volt olyan is, aki mondta, hogy nem kéri ezeket a bútorokat, de viszont kérte a segítségemet abban, hogy ugye amikor beköltöznek, akkor a saját bútoraival, hogy milyen ötleteim lennének.
1: Tök jó.
2: Kiskorabban is segítesz.
0: Igen.
1: Ugye ingatlan értékesítő is vagy, és emellett homestager, így a beszélgetés végén beszéljünk már egy picit arról, hogy te hogyan ismerkedtél meg ezzel a mellékvágánnyal, úgymond. Erről is ugye írsz a weboldaladon, meg hogy egyáltalán Magyarországon ennek már van kultúrája, hagyománya, vagy ez így most kezd el felépülni?
0: Igen, egy kicsit messzebbről indulok, ugye most az idén ünnepeljük az 54. évét a homestagingnek, amit ugye Amerikában Bar Schwartz ingatlanos hölgy teremtett meg, ezt a gondolkozásmódot. Itt Magyarországon 2011-től dr. Somogyi Patrícia volt, aki honosította, én nála tanultam, mert erre nagyon-nagyon büszke vagyok, és azóta én azt gondolom, hogy folyamatos felemelkedő ívben van ennek a gondolkodásmódnak, szemléletnek az, hogy így terjed.
2: Tehát egyre többen most már akkor fogják tudni, hogy ezért nyilván nem sima lakberendezés, ez teljesen más.
0: Igen, teljesen külön kell választani.
1: Hát igen, meg ha az ember tényleg belegondol, hát mindent úgy választunk, nem, hogy szép, hogy előbb, a szépet előbb észreveszi az ember, úgyhogy abszolút, meg tényleg a fotók, a jó fotók is egyébként nagyon sokat tudnak számítani. Még egy kérdés akkor így a végére, hogy te amikor így belépsz egy lakásba, egy ingatlanba, már ott látod, hogy mit fogsz kihozni belőle, vagy ez egy folyamat? Vagy is-is?
0: Is-is, de egyébként igen, tehát, hogy ha belépek, akkor látom. Igen, tehát hogy jelen pillanatban most amit látunk, abban még mennyi minden van, és hogy ezt hozzá kell tenni ahhoz, hogy sokkal jobb legyen, és ezáltal gyorsabban és magasabb áron is tud elkelni az adott ingatlan.
1: Igen. Hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy akkor ez egy win-win, mert hogy az eladó is, abszolút, meg a vevő
0: igen,
1: is
0: teljesen. Ugye? Ez a legfontosabb része egyébként. Én azt gondolom, hogy amikor a végén ott ülnek mind a ketten az adásvételi szerződést aláírva, akkor mind a ketten azt érezzék, hogy mind a ketten nyertesek. Mert ugye egyértelmű, hogy aki megveszi azt az ingatlant, ő neki már nem kell felújítani, tehát hogy ez is egy nagyon fontos. Tehát a homestaging ugye nem arról szól, hogy mi most kipakoljuk a színes párnákat, tehát ettől sokkal-sokkal több. Tehát egy olyan ingatlant adunk át, tehát nem
2: elégedett legyen a vevő.
0: Igen, ők nem problémákat akarnak vásárolni. Tehát ez egy, azt hiszem, hogy ez egy jó. Jó végszó.
1: Hát na, abszolút én is ezt gondolom. Nagyon igen. Szépen köszönjük, hogy megismerhettük ezt a területet, és Koletár Évával, homestagerrel, ingatlan értékesítővel beszélgettünk, hogyha pedig kicsit bővebben is utána olvasnátok, vagy képeket néznétek, amitől tényleg eláll a lélegzetetek, akkor a vicahome.hu oldalon megtaláljátok. Köszönjük szépen a beszélgetést.
0: Köszönjük nagyon szépen. Köszönöm én.
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban, a

0: fér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: 3 helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Az államalapításra emlékezik ma a világ magyarsága. Mától lehet megkóstolni az idei országtortát. Napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. Budapesten a Kossuth téren ezekben a percekben vonják fel Magyarország nemzeti lobogóját, majd esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádé lesz a Duna felett. A bazilika előtt 18 órakor kezdődik a Szent Mise, majd megtartják a hagyományos Szent Jobb körmenetet. Este 9 órakor audiovizuális show, tűzi játék zárja az ünnepi eseményeket. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő 2 turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Ma lépnek hatályba a közneveléssel kapcsolatos törvények és kormányrendeletek módosításai. Ezek növelik az intézményvezetők jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A törvény meghatározza a sztrájk idején még elégséges szolgáltatás körét is, és rendelkezik arról, hogy a köznevelésben foglalkoztatottak a sztrájk jog gyakorlásával nem sérthetik a tanulók fejlődéshez és művelődéshez fűződő alapvető jogai. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és gyakrabban indulnak az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamosok is. Hajnalig az ország minden tájára indítanak mentesítő vonatokat, buszokat, hívszerelvényeket. Ma lehet először megkóstolni a Szent István napi kenyeret és Magyarország tortáját a Magyar Ízek utcáján. A Várkert bazárban szombatig tartó rendezvény a hazai és határon túli gasztronómia sokszínű ízeit, hagyományait és értékeit mutatja be. Az idei program középpontjában a magyaros egytálételek állnak. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Az intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tiszti főorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért mindenki igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
5: Időjárás.
6: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható.
5: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
4: Süss fel nap Bredák Szandival
5: és Somogyi Bet.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Vendégünk is van, ami azt jelenti, hogy követhető a beszélgetés a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, Facebook oldalán, videós formában is élőben, mert hogy nagy-nagy szeretettel köszöntjük Grúz Jánosné Editet itt a rádióban, aranydiplomát szerző, óvoda, pedagógus. Izgalmas lesz szerintem a beszélgetés, mert szerintem ez egy olyan hivatás, egy szakma, amiről kell és érdemes beszélni. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
2: Kíván. Jó reggelt! Hát először is hadd gratuláljunk!
3: Gratulálunk!
2: Picit tisztázok itt az elején, hogy aranydiplomát óvodapedagógusként hogyan lehet szerezni? Kinek jár? Jár ez alanyi jogon? Vagy hogy működik ez a rendszer?
4: Hát apáján ez a gyönyörű hivatásban 50 évet kell dolgozni, és tulajdonképpen automatikusan nem jár, hanem az óvoda igazgatója, Vargáni Dicső Edit.
2: Igen.
4: Igazából ő segített ebben, hogy nekem ez a kezembe lehessen ez a díszoklevél, az aranydiploma, és nagyon nagy köszönet érte.
2: Azt Activity Sambettinek, hogy picit a mikrofont közelebb, köszönöm szépen, mert úgy adásban egy picit jobban lehet hallani. Akkor alanyi jogon nem jár, de annyira jó lehet egy olyan közösségből jönni, ahol viszont vette a fáradtságot az intézményvezető, és utána ment ennek. Tehát, hogy azért ez abszolút hát ez azt gondolom, dolog, igen. Hogy igen, hogy azt is mutatja, hogy igenis a kollégák figyelembe vették azt a munkát, amit ön beletett itt az elmúlt 5 évtizedben.
4: Igen, igazából hát nyilván nem egy fecske vagyok, hanem gondolom, nagyon sokan a pályán öregszenek meg, úgymond, és elérik az 50 év munkaviszonyt, de igen, nem minden vezető teszi ezt a lépést meg.
2: Ugyan az Akácliget óvoda pedagógusa, és most akkor hogy fogalmazzunk, hogy volt, vagy még mindig az, hogy vannak a tervek?
4: Nagyon nehezen teszem le, mert a szívem csücske, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem, és szerettem. Én még mindig státuszban vagyok. Most zárva van nyári zárás, a 4 hétre bezárt az óvoda, 20-án nyitunk, és még őszig, augusztus közepe végéig még maradok, de utána én azt gondolom, hogy valamikor le kell tudni tenni.
3: Ha egy picit visszaugrunk az időbe, annak idején miért ezt a hivatást választott? Valószínűleg ezt már azért többen kérdezték öntől.
4: Igen, és a videó felvételben is elmondtam, hogy nem tudnám magam másképp elképzelni, csak pedagógusként, és ugye én tanítói szakra jelentkeztem, és mivel túljelentkezés volt a koronnál fogva, ugye én ratkó gyerek vagyok, és nagyon sokan jelentkeztek, és én igen, mondták, hogy ha nem sikerül a tanítói szak, hogy elvállalom-e, és igen, így lettem óvónéni, amit nagyon imádok, és imádtam.
2: Mi az, amit főként akár a kollégáknak, a most mondjuk frissen diplomázott kollégáknak, vagy akár akikkel ön is találkozott így a szakmája során, tehát hogy így tényleg a fiataloknak átadna most ezzel a szakmával kapcsolatban. Erről is fogunk majd nyilván egy picit beszélgetni, de nem ez a fő irányvonal, hogy az elmúlt 50 évben hogyan változott meg, akár a gyerekek, akár a szülők hozzáállása, viselkedése, de én most inkább így a szakmára vagyok kíváncsi, hogy biztos vagyok benne, hogy azért az elmúlt évek, évtizedek során megfordult az ön társaságában sok pályakezdő, hogy mi az, amit főként javasolna nekik, vagy akár például akik most végeznek, vagy ezt a pályát tervezik maguknak.
4: Hát a végtelen gyerek szeretet, az elfogadás.
2: Azt hittem a türelmet fogja először mondani, végtelen igen, türelem.
4: Az is kell, nyilván így van. És a gyerek soha nem tehet arról, hogy mitől olyan, amilyen. Ugye ez
2: ezt azért nehéz lehet így a hétköznapokban mantrázni.
4: Nagyon-nagyon sok körülmény befolyásolja, úgy kell szeretni, amilyen, és meg kell keresni hozzá azt a kulcsot, amitől ő megnyílik, amitől ő együttműködővé válik. Minden gyerek szerethető, és ezt éreztetni is kell, és érzik is. És igazából az elfogadás, a tolerancia, és ebbe kell nagyon a toppon lenni ahhoz, hogy minden kisgyerek a 20, a 30, mikor hány gyerek van a ránk bízva mindenkihez eljusson az, amit én szeretnék. Tehát a fejlesztés, a játékon belüli együttműködés, és minden apró kis sikerének örülni kell tudni, és onnan tovább lendíteni.
2: Azt mesélje már, legyen kedves el nekünk, hogy hogy csinálják az óvónők azt. Nem tudom, ezt egyébként mondtuk el, de hogy mind a kettőnknek, ugye Betinek kettő, nekem egy óvodáskorú, tehát óvodások a gyermekeink, és én akármikor bemegyek, az elmúlt 2 évben mentem az óvodába, a mi óvónéninket én soha nem láttam rossz kedvűen, soha nem, tehát mindig olyan állandó az ő jelenléte, az ő személyisége, mindig mosolyog, és ezt komolyan mondom, és nem látom egyébként rajta, hogy magára erőltetni, pedig nem gondolom azt, hogy ne lenne önöknek is egy rossz napja, otthon összeveszik a gyerekkel, kiömlik reggel a kávé, de hogy ez alapvetően ennek a szakmának egy kulcsfontosságú szerepe, hogy a gyerek ebből ne érezzen semmit, hogy csinálják
4: gondolom,
2: ezt?
4: Hogy igen, és ez nagyban szerintem személyiségfüggő. Kint kell hagyni a családi, meg az otthoni gondokat, esetleg problémákat, és így van, nem túlélni, megélni kell a napokat, és együtt örülni a közös célunknak, készülünk valami feladatra. Igen, ha nem is mindig nevetgélünk, vagy haotázva örülünk, de mosolyogni, mert a metakommunikációból is nagyon sokat értenek a gyerekek. És nyilván egy savanyú, nem mosolygós felnőtthöz ritkábban fognak oda menni bizalommal, mint ahhoz, aki nyitott és mosolygós és szeretetteli.
3: Van egyébként önnek olyan történet, vagy egy olyan gyerek, aki így igazán mély nyomot hagyott önben, mondjuk? Biztos, hogy van, de amit úgy esetleg megemlítene, vagy kiemelne így az elmúlt 50
4: sok.
3: Évben. Nagyon sok, tehát nem is egy, hanem
4: nagyon
3: több is.
4: Sok. Ugye én Erzsébeten alapból a 40 év után Erzsébetről mentem nyugdíjba, és ott 15 évet dolgoztam. Hát ott azért a roma származású gyerekek aránya nagyon magas volt. Ebben az óvodában kifejezettem. És volt egy Jancsika nevű kis fiú, mindegy, sok Jancsika volt az elmúlt 50 akárhány évben, és mindig, minden problémánál a Jancsikát nevezték meg. És egyszer megint jött oda hozzám 3 ilyen vezéregyéniségű fiú, hogy megint a Jancsika ezt meg azt csinálta, és akkor Jancsika bent sem volt a teremben, mert kint volt a mosdóba. És akkor bejött Jancsika, megbeszéltem a többiekkel az egész csoport előtt, hogy ez miért nem lehetséges, és csak olyat mondunk, ami igaz. Nem szabad ráfogni a másikra semmi olyat, amivel esetleg te magad tisztázni szeretnéd. Az a Jancsika pedig egy kis eleven kis fiú volt. De az attól kezdve olyan hálás volt, hogy én ugye megvédtem a többiek ellen, hogy ne ő legyen a fekete bárány, és az a megfelelni akarás nekem. Tehát már elég volt, hogy ránézzek, és szóval ez olyan szívet melengető, és tényleg pedig régen volt, de a mai napig bevillan ez a helyzet.
2: Szegény Jancsika, hányszor mondhatták azt, hogy ő csinált valamit? Igen. Mert hogy nagyon érdekes, ugye, hogy már az óvodában ez a csorda szellem, ez valahogy kialakul. Most arra gondolok itt, hogyha egy-két gyerkőc azt mondja, hogy a Jancsika volt, akkor úgy beállnak a többiek
3: igen,
2: is.
3: Igen. Ez már ott is működik az óviban.
4: Igen, hát ez is ugye a gyerekeknek is van egy kis személyiségük, mindegyik egy individuum. Tehát igazából vannak vezéregyéniségű típusú gyerekek, már az óvodában lehet látni, hogy kiből lesz majd főnök, ki.
2: De ezt komolyan látják óvodapedagógusként?
4: Lehet, igen. Wow. És van, aki beáll mögé, és el is ismeri, hogy ha az Ádám itt lenne, ő biztos gyorsabb lenne nálam, ő biztos ezt meg tudná csinálni, és ezt ki is fejezi. Nagyon cukik. Tehát elismerik a másiknak az erősségét, és ez jól tud így működni egyébként. Igen, megvannak a szoros barátságok. Hát van olyan kis gyerek, hát ugye nekem nagy csoportom van, tehát már nem is annyira kicsik, hogy egész egyszerűen nem találja a helyét, ha nincs ott a barátja. Keresi. persze leül, csinál valamit, vagy én is hívom, vagy a többiekhez leülünk, ötletet adok neki, és akkor együttműködővé válik, de hiányérzete van, mert hogy nagyon szorosak a barátságok, és ezt jó esetben otthon is ápolják, és ez jó.
2: Hát persze, hát egyébként felnőtteknél is így van, hogyha van egy kedves kolléga, kolléganő, és nem tudom, elmegy mondjuk baba miatt, akkor hiányzik onnan a rendszerből.
3: Szabadságra még, igen.
2: Edith, hogyha most újra kezdeni, tudom, hogy ez ilyen tipikus kérdés, de nagyon kíváncsi vagyok pont azért, amiről beszélünk is miért, hogy azért megváltozott ez a szakma, a megítélése, az értékelése, a szülők, a gyerekek, úgy minden, és hát legyünk őszinték, nem feltétlenül jó irányba. Újra ezt a szakmát választaná, vagy most valami mást, mondjuk, ha most kezdhetné újra?
4: Nem tudom elképzelni más területen magam, se pénzügyben, sem egy irodában, se semmi más nem érzek magamba ahhoz motivációt, hogy én ezt ilyen szívvel, lélekkel, mint ahogy én ezt úgy gondolom, hogy ezt csináltam és élem meg a mai napig. Nem tudom elképzelni más területen magam.
2: Ezt egyébként nagyon-nagyon jó ezt hallani, és engem az is nagyon érdekel, hogy óvodapedagógusként edzik önök magukat arra, hogy megszeretnek egy-egy gyereket, egy csoportnyi gyereket, és őket utána el kell engedni. Ez biztos, hogy nagyon nehéz lehet, illetve hogy milyen szerepe van egy ember személyiségének a fejlődésében az óvó pedagógusnak, az óvoda pedagógusnak. Szerintem egyébként megválaszolom egy picit én, mint akinek volt ugye óvodapedagógusa, jártam óviba, hogy nagyon nagy, én a mai napig emlékszem dolgokra, csak az óvónénire, a nevére, arra, hogy szerettem oda menni hozzá, hogy mindig felkéreckedtem, tehát hogy vannak mai napig visszatérő ilyen jellegű emlékeim, iskolából is vannak, de valahogy az óvodából valahogy úgy jobban beépülő emlékeim vannak. Igen, megalapoz. Tehát tulajdonképpen tényleg az első, ha nem jár bölcsibe a gyerek, az első olyan közösség, az első óvónéni, akivel ugye utána pár évet együtt tölt a családon kívül.
3: Sokan visszajárnak az óvodába is, szerintem, akár nekem a gyerekek
4: is volt,
3: közül.
4: Igen, erre példa, még Erzsébeten dolgoztam, és egyszer altattam a gyerekeket, délutános voltam, és szólt a Dadus néni, hogy Editke keresnek. Kimegyek, a fél osztály ott volt, harmadik osztályosak voltak. Ez olyan meghatóan gyönyörű volt.
2: Nyugodtan lemen, elképesztő érzés lehet.
4: Megbeszélték, hogy bejönnek és meglátogatnak.
2: És óvodapedagógusként látni azt, hogy hova cseperedtek a gyerekek, hogy mekkorák lettek, hogy ez szerintem ez felbecsülhetetlen érzés lehet.
4: Igen, nagy öröm találkozni akárhol volt óvodásaimmal, és nagyon jó megélni azt, amikor olyan örömmel átölelnek, és visszavágynak az óvodába. Ugye most is vannak olyan kis óvodásaink, akinek a testvérei oda jártak, és már iskolások, és jönnek a kis testvérér, és szinte mindegyik azt mondja, hogy de jó lenne visszajönni. Hát mert ez még felhőtlen, ugye igen, csak játszunk, idézőjelbe, hát ott már vannak komoly feladatok, tehát ez más az, ami...
2: Hát sőt, hát olyan történetet is lehet hallani, amikor az anyuka vagy az apuka volt a kis óvodás. Tehát, igen, hogy már ilyen is van, főleg, hogyha valaki ennyi időt tölt a szakmában, ilyen is van. Még a végére egy picit arról beszéljünk már, hogy úgy fogalmazott, hogy hát nagy nehezen vagy nehéz szívvel, de végül úgy dönt, hogy akkor nem folytatja most már ezt a pályát. Miért? Tehát, hogy így otthon a család már több időt igényel, vagy kér öntől, vagy tehát, hogy miért hozta meg ezt a döntést? Azt hallottuk korábbi interjúban, hogy szeret utazni, tehát, hogy például most egy ilyen tervei vannak.
3: Igen, biztos, hogy nehéz. Az unokák is.
2: Igen,
3: és azért velük is.
2: Biztos, hogy nehéz úgy meghozni azt a döntést, hogy szeretnék még maradni, de itt az ideje, hogy változtassak.
4: Hát igen, azért ez nem kevés idő, amit a pályán eltöltöttem. Mondjuk az én unokáim már nagy kamaszok, sőt, most negyedikén volt, lett nagykorú a nagyobbik, akit az eltére felismertek. Köszönöm szépen.
2: És valamilyen pedagógiai szakra?
4: Nem. Érdekes, hogy nem. És igen, az egészség, ami prioritást élvez most, mert azzal is foglalkozni kell, hogy aktív nyugdíjas éveimet úgy tölthessem, ahogy én szeretném. Igen, utazunk össze, már megvannak a tervek, Úgyhogy tulajdonképpen ez szeretném, és nyilván többet a családdal.
2: Igen. És még talán van annyi időnk, egy másfél-két percünk, hogy a szülőkhöz egy picit szóljunk, mert hogy ugye azért van egy ilyen része is ennek, hogy változtak a gyerekek, de változtak a szülők, hiszen ugye úgy fogalmazott az elején, hogy azért az, ahogy viselkedik, ezt valljuk be, azért óvodáskorban még azért elő lehet venni a szülőt. Később már nem biztos, hogy a szülő a felelős mindenért, amit egy gyerek vagy de egy félfelnőtt csinál, de azért az, amit óvodában produkál, azt azért többnyire otthonról látja. Hogyha egy-két üzenetet esetleg meg tudna fogalmazni a szülők felé, ami egy élő adásban publikus, hogy mit kérne óvodapedagógusként a szülőktől?
4: Több együtt töltött aktív időtöltés, tehát én tudom, hogy ez a digitális világ teljesen elviszi az embernek a fókuszt, az idejét, a figyelmét, bele lehet ragadni. De tudni kell, hogy hol a határ, sőt, egyre több területen lehet azt hallani, olvasni, hogy 3 éves korig egyáltalán nem szabad.
2: Hát mi erről is beszéltünk, mi azt hiszem a 2 évet
3: igen,
2: lőttük
3: talán
2: be.
3: Kettőig, de egyébként de valószínűleg igen. A 3 lenne az ideális.
4: Így hallottam több helyről is, és ezek a közös együtt töltött élmények, rácsodálkozni a természet csodáira, annyi minden gyönyörűség van, beszélgetni, mesélni. Tehát ilyenekre gondolok, semmi extra, de ez visszafordíthatatlanul meghozza az eredményét majd később.
2: Legyen akkor ez így egy végszó és üzenet. Nagyon szépen köszönjük Grúz Jánosné Editnek, aranydiplomás óvodapedagógusnak, Szigetszent Miklóson az Akácliget óvodából megy tulajdonképpen így akkor nyugdíjba, és akkor már megvan az őszi utazásnak is ezek szerint a helyszíne időpontja, úgyhogy akkor hát jó pihenés, hogy az elmúlt több mint 50 évet szerintem fontos lesz kipihenni. Köszönjük szépen.
4: Köszönöm szépen.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai. Yeah.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Nézze csak, főnök úr, a fontos dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow! Még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
4: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
3: Szaladok is, főnök úr.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megkezdték a szakorvosi rendelőintézet akadálymentesítését Ráckevén. Augusztus 14-én megkezdődött a Ráckevei szakorvosi rendelőintézet részleges felújítása. A TOP Plus program keretében zajló beruházás célja az intézmény teljes körű akadálymentesítése. A munkálatok várhatóan több héten keresztül tartanak. A külső átépítési munkák miatt az intézmény környezetében a közúti és a gyalogos közlekedésben is változásokra kell számítani. A rendelőintézet előtti buszmegállót ezért fokozott figyelemmel és körültekintéssel kell megközelíteni. Az épületen belül az első emeleti mosdót a felújítás teljes időtartamára lezárják, ezért a betegeknek és a látogatóknak a többi mosdó használatát javasolják. Fokozott körültekintést kérnek a közlekedőktől a Summerfest idején. A Sziget-Szent Miklósi rendezvény helyszíneinek biztosítása miatt ideiglenesen lezárták a Szent Erzsébet téri, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolókat. Lázár Gergő, az intézmény igazgatója rádiónknak elmondta, eddig mind a gyalogosok, mind az autósok körültekintően közlekedtek, és a rendezvény miatt nem alakult ki jelentős probléma. Hozzátette, augusztus 20-án azonban további forgalomkorlátozásokra kell számítani Sziget-Szent Miklóson. A szervezők ezért arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a rendezvény környezetét.
8: 20-án este 5 órától körülbelül 23 óráig, tehát egy 6 óra hosszas időszakra a Szent Erzsébet téri útakat idéglenesen le is zárjuk a forgalom elől. Ez a 20-ai műsornak a lebonyolításához szükséges, tehát a Somogyvári Tököli utca saroktól egészen a körforgalomig, a templomnál található Szent Erzsébet téri körforgalomig tartó kb. 140 méteres útszakasz, az el lesz zárva a forgalom elől erre az időszakra.
7: Megemlékeznek Szent István királyról Taksonyban. Szent István napi ünnepséget rendeznek augusztus 20-án csütörtökön Taksonyban. A megemlékezés délelőtt 10 órakor kezdődik a Szent István parkban, ahol a résztvevők az államalapító királyra emlékeznek. Az ünnepségen köszöntőt mond Zsolnai Pál Taksony polgármestere, ezt követően Láng András kanonok plibános és Szilák Túri Krisztina tiszteletes közreműködésével megáldják és megszentelik az új kenyeret. Az ünnepi műsorban Nagyváradi Erzsébet Jászai Mari díjas színművész és Vasicsek János énekes a Taksonyi kő és a király áldása című előadását láthatja a közönség. Az eseményen kihirdetik a Taksonya virágos otthon pályázat idei eredményét is. Rossz idő esetén az ünnepséget a Petőfi Sándor művelődési ház és könyvtárban tartják meg. Pénteken a rockzene kedvelőit várják Sziget-Szent Miklósra. A Summerfest nemzetközi kulturális fesztivált követően augusztus 21-én pénteken immár 22. alkalommal rendezik meg a Rock Sziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Lázár Gergő, az intézmény igazgatója rádiónak elmondta, délelőtt és kora délután a tehetségkutató élődöntőjét tartják, amelyen 8 zenekar méri össze tudását. Ezt követően 17:30 után ismert rockzenekarok is színpadra lépnek. A rendezvény részletes programjáról a rocksziget.com oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.
8: Idén 8 zenekar fogja megmérettetni magát ebben a a versenyben, a zsűri már felkészült, már várja őket, amikor pedig véget érnek majd a versenyszámok, akkor pedig elkezdődik a fellépőknek a sora, akiket a végén úgymond zárásként a Zanzibar együttesnek a koncertje fog majd zárni. Ők koronázzák majd az idei Rocksziget Fesztivált.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Koncertekkel, tánc műsorral és látványos esti programokkal készül a Summerfest tököli helyszíne. A Tököli Művelődési Központ és Könyvtár parkolójában augusztus 18-án a Magna Cum Laude koncertje nyitja az esti programokat, másnap pedig nemzetközi táncegyüttesek mutatkoznak be a táncpanorámán. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó műsort zenés tűzijáték és utcabál követi, pénteken nemzetiségi gála műsor és rácbál várja a közönséget. Szombaton pedig a Magyar Állami Népi Együttes előadása és a fesztivál záró buli zárja a Tököli programsorozatot. Államalapító Szent István királynapi ünnepségre várják az érdeklődőket augusztus 20-án Halásztelken a Malonyai kastélyba. 11 órától Jelényi László református lelkész tart ünnepi áhítatot és áldáskérést, majd az új kenyér megszentelésére Prodán Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor. A megemlékezésen közreműködik Mészáros Tamás színművész, énekes, valamint Halásztelek mozgáskorlátozottak és nyugdíjasok egyesülete. A Take Cover ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
6: és Somogy

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty. Sziasztok!
2: Na itt közben, itt amíg szólt a zene, meg lementek a hírek, addig mi megpróbáltunk egy rögtönzött ilyen kis filmet forgatni. Ezt majd nem sokára megmutatjuk nektek a közösségi oldalainkon is. Sőt, készült egy tök jó kép. Betty meg én úgy nézünk ki, mint a Szomszédokból, nem tudom milyen szereplők vannak, de Józsi bácsi meg.
3: Igen, eszembe egyébként, körülbelül ő volt ilyen.
2: Igen, kidobtuk a fejünket az ablakon, mert hogy képzeljétek el, és akkor erről egy picit beszélgessünk, hogy ugye ezt mi tudtuk, mert előre beharangozták nekünk egy tábla, ki volt helyezve már egy hete, hogy itt a rádió előtti szakaszon útfelújítási munka kezdődik. Na de most arra azért nem számítottunk, hogy olyan hangzavarral jár mindez, hát ugye nyilván mindenki hallotta már, amikor így, persze, a betont, így a betont törik fel.
3: Nyilván mondjuk sejthettük volna, hál' Istenem, ide azért egyébként a stúdióban nem hallatszik be.
2: Hát egyébként ilyen szempontból tök jól van kialakítva a stúdiónk, hogy ide azért ritkán hallatszódnak be ezek
3: meg
2: a hangok.
3: Meg az épület hátsó részén van ugye a stúdió, nem pont a főbejárat felüli oldalon, és akkor nyilván azért így is egy picit könnyebb.
2: Így van, és emellett még elindult valahol a riasztó is, és ez a riasztó, a betontörőgép, meg még, a, még egy
3: meg
2: autó.
3: Ez a borús
2: vagy
3: ez idő, ez így a szerda reggelhez így hozzáadott, igen, ez a
2: Érdekes, így ültünk itt Bettivel, hogy úristen, ezt fogjuk hallgatni. Jó, mindegy, de ezt meg kell csinálni, meg nyilván az útfelújítása sose jön jókor, viszont utána meg tök jó lesz.
3: Igen,
2: de hogy ez a reggeli zaj, és erre gondoltunk, hogy picit beszéljünk már erről, mert nem lehet eleget beszélni arról, hogy ugye az ember azért a szomszédját, nem mondom, hogy nem tudja megválogatni, de ha már végre egyszer befektettél egy ingatlanba, beköltöztél, és akkor jössz rá arra, hogy mondjuk a szomszéd éppen gitározni tanul, vagy dobolni, vagy ott tart, nem tudom, ének szakkört, az azért úgy kellemetlen tud lenni. És ugye pont a múltkor is beszélgettünk erről, hogy valaki írta egy miklósi csoportban, hogy mennyire meleg van, és hogy szeretne nyitott ablaknál aludni, de nem tudja megtenni a szomszéd kutyája miatt. Uh-huh. És hogy lehet-e esetleg, hogy ebben a 40 fokos kánikulában mondjuk a kutyus nem hagyja kint az udvaron, hogy ő pedig nyitott ablaknál tudjon aludni. Hát szegény kapott hideget, meleget. Egyébként pedig tényleg nagyon kedvesen igyekezett megfogalmazni ezt az üzenetet, de hát ugye nagyon sokan utána bántották, hogy miért is akkor, hogyha csecsemővel lakik valaki a szomszédban. De nem is feltétlenül ez a lényeg, hanem ezek a zajok. És erről is már korábban egyszer beszéltünk egy szakemberrel, hogy az idegrendszerre milyen hatással tud lenni az állandó, nem is a hanghatás, de egyébként önmagában az is, hanem a zaj.
3: A zaj, igen. És hát most meg ugye ez egyéni, hogy ki hogy tolerálja.
2: Igen. Hát
3: ugye van, aki elviseli ezt is, azt is, meg hozzá van szokva, úgy elfogadja, van, aki meg szerintem a legapróbb dologra már fölkapja a fejét, hogy ideidegesít.
2: Igen, és ebben is van egy ilyen, hát nem is fóbia, de tulajdonképpen ez is egy, nem is mondanám betegségnek, de hogy igen, valóban.

0: hogy például nekem van olyan családtagom, aki nagyon-nagyon sok gyógyszert szedett így a gyerekkorom ideje alatt. Én ezt sokszor tapasztaltam, és hallottam ugye nagyon sokszor például azt a hangot, amikor a gyógyszert kiszedi.
1: Igen. Hát milyen műanyag izéből, tudod, nem tudom,
0: fólia, vagy nem
1: milyen fóliaszerű.
0: Nem is fólia, de...
1: hangja, igen.
0: Igen, tudjátok, amiben van a gyógyszer. Meg eleve már, ahogy nyitja ki a dobozt, és képzeld el, hogy én bennem például ez a mai napig, hogyha ilyet meghallok, már nem társítok hozzá semmit, de meghallom. Még lehet, hogy neked fel sem tűnik, sőt, képzeld el, hogy sok esetben ezt még senkinek nem mondtam el, úgyhogy már ilyen őszinte pillanataim vannak, hogy ugye van, aki például olyan rágót teszik, ami szintén olyan ilyen levélem van, mint a gyógyszer. És hogyha azt például valaki kiszedi, például nem tudom, ülünk itt a stúdióban, nyitva van a stúdió ajtaja, és kint mondjuk a marketingesünk van éppen olyan rágót fogyaszt,
1: akkor bekapcsol.
0: Abszolút meghallom. Információ az agyamnak, már nincs az, hogy gyomor görcsön van tőle, de meghallom, míg te neked valószínűleg fel sem tűnik.
1: Hát nekem egyébként a fogorvosi székben, de nem a székben, hanem már mikor kint várok a váróban, tudod, a fúrónak a hangja. Na, hát most már úgy így felnőtt korban egyébként kevésbé zavar, bár ezt a hangot szerintem nem lehet szeretni, illetve hát megszokni meg lehet, de emlékszem régen, tehát hogy így gyerekkoromban, amikor kellett, hát sajnos már akkor is előfordult, hogy kellett tömni a fogamat, és így ültem a váróba, és olyan gyomorideg szorong, minden tört rám, hogy tudod, meghallottam ezt a hangot, mindenkinek vannak nyilván ilyen hangok, de azt valahogy a mai napig elfogadom, meg most már nincs, tehát nem fóbiám van, mert semmi negatív dolog egyébként nem történt, de nyilván azért az a hang az azt jelzi, hogy azért az egy kellemetlen beavatkozás akkor is.
0: Igen, mondjuk érdekes, amit mondasz, mert ugye az olyan, például egy fogászati, hát ez a fúró, vagy nem tudom,
1: hát
0: ami
1: hangja,
0: 10-ből valószínűleg 8 embernél azért egy ilyen kis szorongást kelt. Igen, viszont vannak ugye olyan hangok, mint amit az előbb én is mondtam, ami valószínűleg senkinek fel sem tűnik, viszont annak az illetőnek igen. Például nekem volt olyan, hát ha már így most az M1-től hangos a sajtó, akkor mondanám, hogy ott voltam ugye én gyakornok, meg te is, azt hiszem, hogy jól emlékszem.
1: Igen, voltam én is egy picit gyakornok.
0: Na ott volt egy gyakornokunk, aki például elmesélte, hogy ha már valaki egy kicsit is, már pedig azért ismerjük, hogy egy szerkesztőségben elég gyakran felemelik a hangjukat az illetők, és nem azért, mert 0-24 veszekednek, de hogy azért ott vannak ilyen hangos szavak.
1: Meg ilyen folyosói nagy ugye, kiabálások. Jó, hát ott ugye nagy a tér, ide-oda kiabáltak egymásnak, persze.
0: Van veszekedés is, de azért na, ilyen open office-ban, főleg egy médiás területen ez előfordul, és az illető mesélte, képzeld el, egy ilyen velem egy idős hölgy, hogy ő rettenetesen kikészül ettől, mert hogy nagyon sokat veszekedtek gyerekként, amikor gyerek volt a szülei, és ő például a hangos szótól, hogyha valakire hangosabban kiált rá, vagy veszekszik, teljesen kikészül, lefagy, nem bírja, tehát hogy így a hangtól így teljesen beszorong. Egyébként utána olvastam most itt közben, hogy több különböző jelenség is állhat mondjuk egy zajfóbia mögött, például van az úgynevezett fonofóbia, intenzív félelem hangos vagy bizonyos típusú hangoktól, pánikot vagy akár erős szorongást is ki tudnak váltani. A mizofónia nem félelem, hanem erős irritáció, dű vagy undor bizonyos ismétlődő hangokkal. Úristen, akkor nekem mizofóniám van egyébként.
1: Egyébként igen, lehet.
0: Például rágás, szipogás, kattogás. Hú, na, hát ezt is megtudtam a magamra.
1: Hát rengeteg zavaró ilyen hang van, igen.
0: Például olyan ismerősöm is van, akit, de szerintem ilyen nagyon sokaknak van, hogy nagyon idegesíti, hogy a párja horkol, és konkrétan külön szobában alszanak emiatt, mert nem bírja elviselni, meg nem tud tőle aludni. De nekem például van olyan ilyen mizofóniás szerű, hogy én például tök feszült vagyok attól, hogyha valaki sokat tüsszög egymás után. Nem tudom megmondani, hogy miért.
1: Még jó, hogy akkor itt nem tüsszögtem
0: sokat. Barom idegesítő.
1: Itt egyébként nem szoktam, de amikor nekem kijön így hirtelen, hogy rám tör az allergia, akkor én is az a típus vagyok, hogy egymás után, tehát van az a pont, amikor mondjuk 5-6-ot így azonnal. De nem csak én, ez általában az allergiánál szokott előfordulni. Ja. És az olyan szörnyű, mert nem tudom, abban. Egyébként
0: tudom, tehát ez neked is szörnyű.
1: Egyébként ez, hál' Istennek, itt még nem tört rám, de például otthon néha szokott, hát attól függ, hogy ez az allergia is éppen mennyire hullámzik ugye valakinél, de ez egyébként nem csak én vagyok így, hanem szerintem az emberek többsége, hogyha hirtelen rátör így az allergia, akkor azzal az a baj, hogy onnan tudod, hogy ez biztos, hogy nem nátha, mert egyrészt más nyilván érzetre is, de akkor egymás után biztos, hogy több jön. Tehát nagyon ritka az, hogy csak egy tüsszentés van egyébként nálam. De most már ezt tudom, hogy erre...
0: jó, mondjuk hozzáteszem, hogy vannak periódusok, amikor érzékenyebb vagyok, azért a nőknek tudjuk, hogy vannak ilyenek, de olyankor igen, tehát ilyen például ilyen hangokra, vagy én például, kiderül, itt a végén, hogy én tiszta ilyen

0: vagyok, hogy minden bajom van, hogy például, hogyha elmondok valamit, és meg kell ismételni, mert a másik nem hallja, attól is kikészülök, de ennek is megvan az oka, most nem akarom, hogy ez a fél óra arról szóljon, hogy itt terápiázom
1: hát
0: magamat, de
1: szeretem,
0: megvan
1: de az azért elő szokott fordulni párszor,
0: ja,
1: nálunk is.
0: Te nem is úgy, tehát hogy nem arra gondolok, hogy a gyereknek el kell mondani százszor ugyanazt, hanem hogy például nem figyel, mert a telefon nyomkodja, és ez a mit mondtál, mondd el még egyszer, és nem, de hát mondom, tudom az okát, és megvan, hogy miért, de hogy van jó néhány ilyen eset, amikor ez is tud egyébként idegesíteni. Illetve még van egy hiperakúzis nevű ilyen dolog, ami pedig a hétköznapi hangok is túlhangosnak vagy fájdalmasnak tűnnek. Hát például, hogyha egyébként valakinek migrénje van, akkor ugye ott a fény, a hang, ott minden tud idegesíteni. Szóval, és ráadásul most ugye ilyen idő van, lehet, hogy sokan küzdenek migrénnel, adja az Isten, hogy akik migrénnel küzdenek, nem most vannak útfelújítások ott körülöttük, mint nálunk. Hála Istennek.
1: Vagy bármilyen mások zavar, igen.
0: Igen, igen. Na, úgyhogy így a hangokkal kapcsolatban tényleg el sem tudjuk képzelni, de hogy például én biztos, hogy nem tudnék már valószínűleg, tudod, ilyen plázába, bevásárlóközpontban dolgozni, mert az a zaj annyira leszívna.
1: Mindenhonnan jön a zene, legalábbis ugye az üzletbe, mit tudom én, kint, ahogy ugye sétálsz a plázában, igen. Meg egyébként a rengeteg ember hangoskodik ki. Hát nem úgy kiabál, de valahogy azért ennyi embernél az úgy egy elég nagy hanghatás.
0: Így van, és akkor ez még társul egy teljesen semmi köze a természethez műfénnyel, vagy villogással. Nem vagyok, tehát nincsenek ilyen rohamaim, de engem ez például már nagyon tudna dühíteni, és olyan érdekes, hogy sokszor az ember bele sem gondol, hogy mi az, amiben valójában elfárad, és hogy nagyon sokszor tényleg ennyi, hogy a hang meg a fény hatásban simán. Például a múltkor elmentem, ugye a tököli Tescon belül van egy ruhabolt, vagy egy ilyen mindenes bolt, és pont, hát miután mondom, hogy érzékeny vagyok a hangokra, kérdeztem ott az eladót, hogy ti ezt hogy bírjátok, mert magában a Tescóban szólt egy bizonyos zene, de ezen az üzleten belül, ami a Tescon belül van, egy másik zene szólt, és az a kettő így egy ilyen katyvasz lett belőle. És így kérdeztem, hogy ti egész nap ezt hallgatjátok, hogy bírjátok? És mondta, hogy igen, nincs más választásuk, mert hogy ugye erre is komoly szabályok vannak, tehát, hogy milyen zene szólhat.
1: Zene,
0: igen,
1: amúgy?
0: De nem szólhat ugyanaz, ami a másik üzletben szól, tehát a Tescóban.
1: Lehet, hogy akkor jobb lenne, hogy náluk nem szólna, de akkor meg
0: de kell
1: ott nem
0: szólni,
1: hallatszik.
0: Igen, mert gondolom, ez is úgy ilyen meg van szabva, hogy muszáj, mert hogy akkor a vásárlás
1: kellemesebb,
0: igen, tehát igen. Hogy, de hogy az, aki ott van 8 órán keresztül is hallgat, kint Cher énekel, bent meg DJ Bobo, és akkor ez a kettő így együtt, biztos, hogy nem bírnám elviselni.
2: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Egy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpestítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával a táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Az államalapításra emlékezik ma a világ magyarsága. Szombatig várja a látogatókat a Magyar Ízek utcája. Napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. A Kossuth téren katonai tiszteletadás mellett Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnökének jelenlétében vonták fel a nemzeti lobogót. Napközben a parlamentben ingyenesen látogatható a Szent Korona. A bazilika előtt 18 órakor kezdődik a Szent Mise, majd megtartják a hagyományos Szent Jobb körmenetet. Este 9 órától audiovizuális show, tűzi játék zárja az ünnepi eseményeket. Tömeges légicsapást hajtottak végre az oroszok éjjel kijevi célpontok ellen. Legkevesebb 12 ember meghalt, több mint 30 megsebesült. Az ukrán fővárosban és környékén a hadiipari vállalatok, raktárak és ipari létesítmények mellett lakóházak és középületek is megrongálódtak. Vitali Klicskó kijevi polgármester holnapra gyásznapot hirdetett. Közben Ukrajna is folytatta a drón támadásokat. Az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Újabb drón csapódott be román területen, az ukrán folyami határ közelében. A szerkezet lakatlan területen ért földet, senki nem sérült meg, és jelentős kár sem keletkezett. Miután a radarok érzékelték a repülő célpontokat, ismét a spanyol légierő két Romániában légvédelmi szolgálatot teljesítő F-18-as vadászgépét riasztották. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és gyakrabban indulnak az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamosok is. Hajnalig az ország minden tájára indítanak mentesítő vonatokat, buszokat, hévszerelvényeket. Ma lehet először megkóstolni a Szent István napi kenyeret és Magyarország tortáját a Magyar Ízek utcáján. A Várkert bazárban szombatig tartó rendezvény a hazai és határon túli gasztronómia sokszínű ízeit, hagyományait és értékeit mutatja be. Az idei program középpontjában a magyaros egytál ételek állnak. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Az intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tiszti főorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért mindenki igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
6: Időjárás.
7: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
8: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Bredák Szandival
6: és Somogyi Beáttal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is. Végre be tudtuk kapcsolni a kameráinkat is. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Mert hogy vendégünk van, és egy elképesztően fontos és nagyon sajnos sokakat érintő témáról beszélgetünk. Hogyan jut el egy magyar rockzenekar drogprevenciós programja 800 iskolától és 300 ezer fiataltól odáig, hogy ismert brit és ír rockstárok állnak mellé, és már az angol zenei média is felfigyel rá, olvasom ezt a kérdést, és hát meglátjuk, hogy mi erre a válasz, mert hogy nyilván kíváncsian várjuk. Lobó Szalóki Lázár a vendégünk, énekes, gitáros, a Dirty Slippers suli turné program alapítója. Jó reggelt!
4: Jó reggelt! Jó reggelt, és köszönöm, hogy itt lehetek veletek.
2: Na, hát hogyan jut el, de először is mi ez a Dirty Slippers suli turné program, ha valaki most hallja ezt először, kérlek foglald össze nekünk.
4: 2011-ben akkor már a zenekar első két valós évén túl voltunk, és megkértek bennünket az egyik akkori támogatónk, egy gyógyszergyár, hogy írjunk a HPV ellen egy dalt. És ez lett az Élned kell című első dalunk, ami utána felkerült az akkori zenecsatornáknak a playlistjeire is, és az gyakorlatilag így országosan valamelyest ismerté tette a zenekart. És jártuk az országot, bekerültünk a Republik elé vendégzenekarnak, elképesztő magaslatokban jártunk, szerintem az arcunk is akkor volt a legnagyobb az elmúlt 15
2: évben. Jó, hát ez vele jársz,
4: és a lényeg az, hogy beszélgettünk a közönséggel, és így nem jött át az az üzenet, hogy az Élned kell, az nem egy szimpla szerelmes poprockdal, hanem gyakorlatilag ez a HPV ellen van, a fiatal lányok megmentését szolgálja, és utána létrehoztuk a suli turné programot pont azért, hogy menjünk el és foglalkozzunk ezzel a témával, és gyakorlatilag már a második vagy a harmadik suli turné állomás után azt mondták, hogy oké, srácok, de ugye azt tudjátok, hogy egyébként a HPV mellett az alkohol és a drog az egy ilyen tragikus triászt alkot, és gyakorlatilag az egyik az következhet a másikból, úgyhogy tök jó lenne, hogyha kiegészítenétek ezt az egész dolgot, és úgy csinálnátok meg ezt az előadást, hogy az tényleg olyan elrettentő legyen a fiataloknak, hogy odafigyeljenek rátok. Na most el kell azt mondanom, hogy nyilván, hogyha odamész rockzenekarként, és reggel 8 órakor játszol egy őrült hangulatú fesztivál koncertet, ahol csapzott, ugráló rockzenészek ott mosolyognak a lányokra és fiúkra, az azért egy kicsit más prevenciós megközelítés, mint amikor oda megy a rendőrbácsi. Mondom, egyébként a rendőröket nagyon kedveljük, szoktunk felépni náluk is egyébként a rendőrpalotában, mielőtt hazafelé kapnék egy csekket. De a lényeg az, hogy tényleg ez egy, mi akkor nem gondoltuk, hogy a suli turné ekkorát fog menni utána, hogy tényleg folyamatosan szerepelünk az országos sajtóban, most Angliában adunk interjút, tegnap is adtam, holnap is fogok, és a legdurvább az egészben az, hogy megkerestünk vele számos olyan brit világsztárt, aki hatalmas kedvence a zenekarnak, a Frank Turnert, vagy akár a David Knopflert, a Dire Straits alapító gitárosát. Megkerestük a Newcastle United-et, a kedvenc foci csapatomat Angliában, és mindenki azonnal válaszolt, hogy hello Lázár, tök jó ez a program, nagyon örülünk neki, hogy ezt szeretnétek most már nemzetközi szintre emelni, aminek egyébként az a háttere, hogy nekünk lehet 2022-ben egy skóciai, glasgowi lemezkiadónk, a Reaction, és ők elkezdtek beszélgetni Angliában a sajtóval, meg különböző szervezetekkel, és azt mondták, hogy hát ez nagyon jó, ez a Dirty Slippers suli turné, vigyük ki Angliába. Úgyhogy most pont annak van az előkészítése, hogy a november 12-én induló következő angol turnénk, az hogy tudnánk már most bekapcsolni brit iskolákat.
3: Akkor az lesz az első, igen, így csak pislogunk egész elképesztő. És akkor középiskolába és általános iskolákba is mentek.
4: Így van, a legnagyobb probléma az, hogy sajnos annyira akut már a kérdés a magyar általános iskolákban, és hogy a felső tagozatban már megjelennek az alkohol és egyébként a különböző light drog problémák, amire én azt szoktam mondani, hogy vérlázító, és számomra egyébként talán ami mindennél a legrosszabb az, hogy néha úgy érzem, hogy a normalitás lett az ciki. Ilyen ciki dolog, és hogyha te egy lepukkant csöves drogos vagy, az a menő. Uh-huh. És ugye vannak olyan, hát nem nevezném őket kollégának, előadók.
2: Pont ezt akartam igen mondani, akik... hogy azért hozzáteszem, hogy sajnos ez is hozzájárulhat, hogy az a menő, hogy aki a színpadon van és mindenki imádja, ő erről énekel.
4: Igen, és ugye itt egyébként nyilván van a szülőnek is egy óriási felelőssége, de szerintem a szülők nem tudnak egyébként a leterheltségük mellett azzal foglalkozni, hogy gyerek milyen mocskot hallgat így az interneten, bocsánat, hogy
3: őszinte
4: vagyok.
3: Hát meg ugye meg akar felelni a társainak.
4: És így van.
2: Furcsa lenne, ha mondjuk ő Mozartot hallgatna, miközben a többi meg mást, igen.
4: Így van, hát mondjuk nyilván nem ez a veszély fenyeget, de a lényeg az, hogy egyébként a szervezőknek is ugyanakkor a gáz ez szerintem, hogy felvállalják azt, hogy olyan emberek tesznek színpadra, aki hát finoman szólva is véleményes egyébként.
2: Jó, csak ugye meg azt hozza a bevételt, meg a pénzt. Tehát, hogy ez egy ilyen ördögi kör, nem? Vagy mi volt előbb? Tehát nekem mindig ez a kérdés, hogy most akkor a kereslet, mi volt előbb? Mi az, ami...
3: Hát, vagy mondjuk mi a fontosabb.
2: De ne is erről beszéljünk. Beszéljünk inkább a suli turnéról, hogy néz ki egy program, bementek, bekopogtok, ott vagytok a suliban, mi történik ott? Ugye az előbb mondtál egy példát, hogy reggel 8-kor egy rockzenei koncert, és akkor egy sokat mondó szöveg, vagy nem tudom, beszélgetés, de hogy kell elképzelni az alkalmat?
4: Hát gyakorlatilag ugye az első rész, hogy játszik a zenekar egy 5-6 számos koncertet.
2: Ilyen tornatermekben vagy?
4: Abszolút, tornatermekben, aulákban, de volt, hogy már folyosón játszottunk. Én mondjuk imádom az iskola udvarokat, főleg így kora. Az mindig egy nagyon jó feeling. És akkor utána gyakorlatilag a zenekar tagjai beülnek a diákok közé, leülünk közéjük egy mikrofonnal, és elkezdünk beszélgetni olyan elrettentő és tragikus példákról egyébként, hogy még a mi zenekarunkban is volt egyébként korábban egy tag, aki 10 évvel ezelőtt ki kellett rúgni különböző alkohol és egyébként drog problémák miatt.
2: Egyébként ez tök jó, hogy bedobtad, mert lenne egy ilyen kérdésem, hogy van olyan rockzenekar, vagy bármilyen zenekar, egyébként aki, igen. Most nyilván ez nem feltétlenül rádióadásban megnyertod, de hogy van olyan, aki nem fogyaszt semmilyen tudatmódosítót, akár csak egy alkoholt, nem úgy megy ki a színpadra. Mert hogy annyira ez van az emberek fejében, hogy főleg, hogy ugye nagyon
3: meg
2: sokan
3: így a zenészekről is így gondolkoznak.
2: Igen, meg sokan eleve úgy mennek ki a színpadra, hogy ott van egy sör, egy bor, tehát hogy nyilvánosan miközben énekli a kedvenc dalomat, közben ott félig berúg már.
4: Igen, és erre szoktam azt mondani, hogy a mi zenekarunk ebben egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon unalmas sztori, mert én még ráadásul a koncerteken is vizet iszok. Persze utána azért megiszok a szervezőkkel, vagy a zenekar követőivel, utána azt a szót, hogy rajongók, egy pohár bort, ezzel nincs is semmi probléma. De szerintem onnantól kezdve, hogy felmész a színpadra, most is például játszottunk hétvégén Balaton-Almádiban, a mi koncertjeinkre jellemzően családok járnak. Nem tehetjük meg azt, hogy viszkikólás szédelgést mutatunk be a színpadon, és közben csuklunk meg, büfizünk a közönség előtt, de egyébként az a helyzet, hogy nagyon sok olyan zenekart ismerek, akik egyébként nem isznak a színpadon, se előtte, se utána. Ugye Amerikában volt ez a straight edge vonal, ami főleg az emo meg a pop-punk kultúrához hozzátartozott, és akkor nagyon-nagyon ment ez a vonulat, de egyébként szerintem a világon nagyon kevesen tudják azt is, hogy például Paul McCartney sem fogyaszt alkoholt már több évtizede, nyilván drogokat sem. Tehát a Beatlesnek volt egy ilyen szipus korszaka állítólag, de hát nyilván utána azért lehetett látni, hogy azért a Paul McCartney az milyen szólókarriert futott be. Szerintem ezek egyébként mind olyan példák, de mondhatnám azt is a Google Dolls nevű nagy kedvenc zenekaromat, akit az Iris című világslágert mindenki ismeri, személyesen ismerem őket, találkoztam velük Leedsben, és bementem az öltözőjükbe, és mondtam, hogy milyen menő lesz, unokabátyám egy fotós ott volt velem, biztos majd folyik a minőségi alkohol, meg az igazi rock and roll feeling meg lesz, hogy látjuk egy ilyen amerikai top star zenekarnál. Bementünk, és gyümölcskosár volt, meg különböző teák, meg humusz, meg pirítós.
3: Hát nem erre számított el.
4: De finom volt, ez jobban is esett így, és egyébként jobban tudtam koncentrálni arra, hogy mit lehet tőlük tanulni egy ilyen méretű produkciót.
2: Ja, Istenem, annyi kérdésem van, de ezt éppen sorjában. Oké, ott vagytok a fiatalok között, beszélgettek egyébként, ahogy ezt mondtad, így elképzelem, a hideg ráz jó értelemben, hogy milyen meghitt tud lenni egy ilyen alkalom. De gondolom, hogy a célotok az, hogy ez hatással legyen aztán később, és hogy pont ne az legyen a menő, hogy akkor ki mit iszik, vagy nem tudom, mit csinál. Hogy ezeken az alkalmakon azért úgy szoktak ilyen megható történetek előjönni?
4: Igen, és a legdurvább az, hogy van, aki már egyébként a koncert után, tehát a beszélgetés része után azonnal odajön, van, aki megvár minket, tehát, hogy láttam, nekem az a kedvencem egyébként, hogy így van, így van. Persze vannak olyan kérdések, amiket felmernek tenni a társaik előtt, de hát nyilván annak azért megvan egy ilyen visszafogottság hangulata, hogy ott állnak a pedagógusok, az iskolaigazgató, a média képviselője, azért ott nyilván nem lehet azt mondani, hogy bocs, tegnap kipróbáltam az LSD-t, mi lesz velem, de a legdurvább az, hogy nagyon-nagyon sok ilyen kamu e-mail címről írnak nekünk, tehát nyilván félnek attól, hogy mi lesz a következmény, de voltak olyan srácok is, akik egyébként névvel írtak akár a social media felületeinken keresztül, és volt, aki egyébként azért lett kiközösítve egy társaságból, mert hogy egyébként ő volt az egyetlen, aki nem ment rá egyébként a kokainra.
2: Nem már.
4: Bődület.
2: Anyaként borzalmas.
3: Abszolút.
4: És képzeljétek el, hogy már elköltözött egy másik városba azóta, elkezdett gitározni, én segítettem neki venni gitárt, és már van egy kis barátnője, meg munkahelye, meg minden, és nyilván nem lett belőle egyetemi professzor, mert egy
2: nem
4: olyan társa
2: sem
4: így van.
2: Vagyok. Hát,
4: viszont én azt gondolom, hogy le a kalappal, hogy ő egy nagyon zűrös társaságból ki tudott jönni, el tudta végezni a gimnáziumot, utána elment dolgozni. Szerintem a munka az mindig tiszteletre méltó, hogyha valaki dolgozik, és egy sikersztori lesz a srácból.
3: És ő tényleg tök jó, hogy mert nemet mondani egyébként. És a gyakorlatban még ez úgy néz ki, hogy egyébként ti keresitek meg az iskolákat, vagy most már nem kell ennyi év után, hanem az iskolák keresnek meg titeket?
4: Igen, az a helyzet, hogy most is nézzük, hogy van egy ilyen Excel táblánk, amit én már meg sem merek mutatni a kollégáimnak. Ott már nem tudom, 250-nél abba hagytuk a számolást. Mindig, amikor felkerül egy videó a TikTokra, akkor onnantól kezdve özönnyi üzenet jön.
2: Gyorsan bekövetlek titeket, igen?
4: Vissza is követünk azonnal.
2: Na, jó van. Mert hogy nekem már itt közben vannak ötleteim, majd adástán elmondom, hogy mivel lehetne titeket összekötni. Igen?
4: Jó, köszönjük szépen, nagyon örülünk neki. És a legdurvább az, hogy most már muszáj egy csomó iskolának nemet mondani, mert vannak ilyen nagy kedvenc suliaink, Mezőberényben, Beretyújfaluban, ahol voltunk háromszor,
2: többször
4: négyszer.
2: Többször visszajártok?
4: Mert hát nyilván, amire végigmegyünk egyszer az országon, addig a négy év folyam elmegy, és elballad, és kezdhetjük előről.
3: Mehetek újra.
4: Tehát lassan egyébként klónozni kéne a zenekart, hogy végigérjünk, és vannak olyan helyek, mint például Szent Gotthárd, ahol 15 év után voltunk most tavasszal először, és jogosan tették fel egyébként a városvezetők meg az iskola igazgató azt, hogy miért nem voltunk még náluk, de vannak még ilyen városok, most például Balassagyarmatra megyünk így, Szigetújfaluba, leszünk Magyaródon is, tehát így van.
2: Csepelen többször voltatok.
4: Rendszeresen, igen, többször voltunk a Weissmann-Fried Technikumon, mert ugye az akkora iskola, hogy igazából, meg jól szól az a színházterem, ez zenészként fontos, de egyébként tényleg ott is egyébként van egy nagyon kedves tanárnő, a Kovács Katalin, aki rengeteget segít nekünk a suli turné programban, és azt gondolom, hogyha pedagógusok, olyan közkedvelt tanárok, mint a Kati is, mellé áll a programnak, az még jobban hitelesíti. Az a legnagyobb álom, hogy tényleg a példaképeink mellénk állnak, viszont ugyanennyire hasznos az is, hogyha a tanárok.
2: Abszolút, igen. Azon gondolkozom egyébként, hogy tényleg az egyik szemem sír a másik nevet, mert tök jó, hogy erről beszélünk, hogy mennyi helyen vagytok, tele van az Excel tábla, de közben valljuk be, hogy ez meg közben nagyon szomorú, mert hogy akkor
3: mert
2: ez azt jelenti, hogy már így a 25. órában vagyunk, vagy nem tudom, hogy hol. Szóval, hogy azért ez ilyen kettős, ugye?
4: Nagyon, nagyon. És ugye az a legnagyobb bajom nekem ezzel, hogy amikor elkezdtük a suli turnét, akkor voltak olyan zenekarok, akik azt mondták, hogy ők is szeretnének valami hasonlót csinálni. És nyilván ez akkor nem tetszett nekünk, mert ez nekünk a küldetésünk, és nyilván nem akarjuk azt, hogy valaki csináljon belőle egy ilyen, nem akarok nagyképű lenni,
2: egy ilyen piaci valamit. Így van,
4: tehát ne kereskedelmi sikerre használja fel ennek a küldetésnek a lényegét.
2: Ettől most nem kell félnetek, mert most pont a másik oldalt használják erre, úgyhogy nagyon konkurencia most nincs.
4: Igen, de nyilván még nem ismerjük egymást régóta, de aki ismer engem, azt tudja, hogy én mindenben mást csinálok, mindenhogy, mint a magyar zeneipar bármelyik résztvevője. Tehát, hogy én így teljesen független a menedzsment irodánk, nincs magyar kiadónk, nem is lesz soha többet, csak angol kiadóval megyünk együtt, csak saját menedzsment irodával.
2: Ennél hitelesebb nem is lehetnél abban, amit csinálsz, hiszen pont arról beszélsz, ami példát az előbb mondtál, hogy szembe abszolút menni az árra, hogy más csinálni.
4: Muszáj egyébként, mert nagyon sok olyan érdekcsoport van, akihez egyébként az ember nem szeretne tartozni.
2: Bocs, hogy így belemegyek ilyen személyesbe, de ez nem volt benned az, hogy pont emiatt nem leszel mondjuk itthon olyan sikeres, vagy pont azért, mert szembe mész hát azzal, aki mondjuk sikeressé tud tenni, azzal a menedzsmenttel, igen, tehát hogy neked inkább az a fontos, hogy mit képviselsz, mint sem az, hogy teltházas parkkoncerted legyen, vagy arénás.
4: Én azt gondolom, hogy a Dirty Slippers azért egy speciális zenekar, és pont erről beszélgettem most a hétvégi koncerten a színpadról a közönség, mert úgy tudunk többet játszani, több koncertet, mint nálunk sokkal ismertebb zenekarok, hogy mi tényleg a nem az A kategóriájú zenekarok között vagyunk. Viszont a B kategóriában én azt gondolom, hogy az egyik legtöbbet, sőt, egyébként az A-nál is többet játszunk, azért nem releváns itt az összehasonlítás, mert azok sok milliós produkciók, mi sem vagyunk egyébként egy olcsó zenekar, sőt, de a lényeg az, hogy gyakorlatilag a konkurencia 80-90%-ánál több koncertet tudunk játszani. És ez azért van, egyébként, mert ott van a suli turné, azért van, mert ott vannak az angliai dolgok, amiket ha hallottátok volna, hogy amikor 2021-ben hazajöttünk az Abbey Road-i stúdióban, miket mondott a szakma rólunk. Gyönyörű. Gyönyörű.
2: Nem, én csak azért most olyan, hogy vigyázz, mit mondasz, mert szerint Chris Rudinak is kiforgatták a szavait, nagy címlapokon jelent meg, hogy ő többet koncertezik, mint Azaria, pedig ő nem ilyen kontextusban gondolt erre, de...
4: Én azt gondolom, hogy ez... Tehát azért nem jó a példa, és egyébként valóban szerintem többet koncertezik, de ugye az a helyzet, hogy az Azaria az már egy akkora gépezet, én egyébként ismerem, nagyon kedvelem őt, és jó srác, egyszer a MTV-en még állán tök jót beszélgettünk, a menedzserét, a Tóth Gergőt meg innen is csókoltatom, mert ő egyébként egy hatalmas zseni. Tehát ez egy akkora gépezet, amit nem tudsz egy sokkal kisebb produkciónak a gépezetével összehasonlítani. Tehát ez nyilván egy szerencsétlen szófordulat volt. Nálunk én azért mondom, hogy más a helyzet, mert én mindig azokat a zenekarokat nézem, akikkel elindultunk, akikkel kb. Ugyanakkor a követőbázisunk van, és ott viszont abszolút mi nyerjük ezt a csatát idézőjelben. Nekem egyébként nagyon fontos is, hogy a Dirty Slippers az egy rengeteget koncertező zenekar legyen. Szerintem ennek a zenekarnak az igazi ereje az élő koncertekben van. És ez a suli turnékon is látszik.
3: Ahogy nézegettem egyébként így a közösségi oldalaitokat, hát rengeteg helyre mentek, tehát sűrű a nyár, még így egyébként nagyon, az egész időszak, úgyhogy nem unatkoztok.
2: Konkrétan kifutottunk a műsoridőből, de nem baj, mert még egyrészt gyorsan mondd el, hogy vannak díjaitok is, neked is, meg egyébként a programnak, vagy a zenekarnak is, azt gyorsan mondd el.
4: Jó, hát nagyon büszkék vagyunk arra egyébként, hogy tavaly ugye az évi ifjúságvédelmi programja lett a Just Clear Awards-on a suli turné. Előtte kaptunk magyar rekorder díjat, most ugye Guinness rekordra van felterjesztve, és az Európai Uniónak is van egy ilyen nagykáró ifjúságért érdemdíjra, amire jelölve voltunk, azt ugye nem nyertük meg, de én azt gondolom, hogy ezek a visszajelzések mind nagyon fontosak, és építik a zenekar jövőjét.
2: Oké, és hogyha hallja mondjuk térségi iskolának a vezetősége, igazgatósága, bármi, egyrészt gondolom meg lehet titeket keresni, persze. De hogy egyébként ti magyar szövegeket visztek, vagy hogy kell ezt elképzelni, hogy a gyerekekhez hogy jut el az info? Tehát, hogy rockzene, de magyar szöveg, angol szöveg, arról persze. Szól a szöveg, hogy vigyázz magadra, majd mesélj.
4: Nyilván vannak ilyen tudatos célú dalszövegeink, mint mondjuk a Nyitva című dalunk, ami abszolút egy ilyen motivációs dal, vagy a közel már a cél. Ezek mind átítatják egyébként a dalszövegeket, de ami a legfontosabb, hogy nekünk minden dalunk meg van magyarul és angolul is. Tehát itthon magyar műsort játszunk, Angliában angol műsort, és ez így tök jó.
2: Tök jól tud működni. Na, hát nekünk már nem fér bele ebbe a fél órába a zene, mert annyit beszéltünk, de nagyon fontos volt a téma, meg tényleg ittuk a szavaidat. Lobó Szalóki Lázárral, énekessel, gitárossal, Dirty Slippers suli turné program alapítójával beszélgettünk. Köszönjük
4: szépen. Köszönöm, hogy itt lettem.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai. A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szólnak.

0: 1 Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
4: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe, a Borbély tüzép akciót hirdet.
5: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
4: És igény szerint otthonába szállítjuk.
5: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
4: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
5: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megemlékeznek Szent István királyról Taksonyban. Szent István napi ünnepséget rendeznek augusztus 20-án csütörtökön Taksonyban. A megemlékezés délelőtt 10 órakor kezdődik a Szent István parkban, ahol a résztvevők az államalapító királyra emlékeznek. Az ünnepségen köszöntőt mond Zsolnai Pál Taksony polgármestere, ezt követően Láng András kanonok plébános és Szilág Túri Krisztina tiszteletes közreműködésével megáldják és megszentelik az új kenyeret. Az ünnepi műsorban Nagyváradi Erzsébet Jászai Mari díjas színművész és Vasicsek János énekes a Taksonyi kő és a király áldása című előadását láthatja a közönség. Az eseményen kihirdetik a Taksonya virágos otthon pályázat idei eredményét is. Rossz idő esetén az ünnepséget a Petőfi Sándor művelődési házis könyvtárban tartják meg. Országszerte egyedülálló a Sziget-Szent Miklóson működő 10 hetes nyári tábor. Erről Kerekes László, a Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ vezetője beszélt rádiónknak. Elmondta, hogy a tanév végétől induló program 10 héten keresztül biztosít tartalmas elfoglaltságot a gyerekeknek. Kerekes László kiemelte, tudomása szerint az országban máshol nem szerveznek ilyen hosszú időtartamú tábort. A program költségeihez a Sziget-Szent Miklósi önkormányzat is hozzájárul, így a résztvevő gyermekek családjainak a táborért csak az étkezési díjat kell megfizetniük.
8: Egyedülálló az országban, azt gondolom, hogy nincs még egy családsegítő központ, amely 10 héten keresztül a saját kollégáival megrendez egy ilyen tábort. Arra törekszünk, hogy a résztvevők színes és változatos programok alatt jól érezzék magukat természetesen. Hát a helyszín az a József Attila általános iskolai Radnóti utca épülete volt június-júliusban, és most pedig a Buga iskolában vannak a gyerekek, és minden héten tematikus programjaik vannak. Ez a kollégáknak a terve, és ezeket szokták megvalósítani.
7: A rászoruló családok gyermekeit segíti a Sziget-Szent Miklósi tábor. Kerekes László, a Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központ vezetője hozzátette, a 18 éve működő program kizárólag a Sziget-Szent Miklóson élő általános iskolás gyermekek számára érhető el. Kiemelte, idén is sok család élt a lehetőséggel. Hangsúlyozta, a program nem csak költséghatékony megoldást kínál a nyári gyermekfelügyeletre és táborosztatásra, hanem tartalmas programokkal és közösségi élményekkel is gazdagítja a résztvevőket.
8: Azoknak próbálunk segíteni, akik munkájuk miatt nem tudnak felügyeletet biztosítani a gyerekeknek, és akkor a táborba elhozzák, remélhetőleg megelégedésükre színvonalas programokat kapnak cserébe. A másik pedig vannak olyan rászoruló gyermekek, akik nem igazán tudnak máshol, más táborokba részt venni, és azt gondolom, hogy nekik is fontos az, hogy tartalmas programokkal tűzdel táborban tudjanak részt venni, ami akár a fejlődésüket is segítheti, és ezt mind játékos formában teszik.
7: A ráckeveiek segítségét kérik a közterületi növények locsolásához. A tartós meleg és szárazság miatt egyre nehezebben viselik a vízhiányt ráckevek közterületi fái, bokrai, virágai és egyéb növényei. A Rávűz Kft. Munkatársai folyamatosan végzik a növények locsolását, azonban a város nagy területén nem tudnak minden növényhez kellő gyakorisággal eljutni. Ezért az önkormányzat arra kéri a ráckeveieket, hogy aki teheti, locsolja meg az otthon előtti közterületen található fákat, bokrokat és virágokat is. Arra kérik a helyieket, hogy a locsoláshoz lehetőség szerint ne használjanak vezetékes ivóvizet. Esővízzel vagy más locsolást alkalmas vízzel is sokat tehetnek a növények megóvásáért, miközben az ivóvízzel is takarékoskodhatnak.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ünnepi műsor lesz Dunaharasztin az államalapítás évfordulója alkalmából. Augusztus 21-én pénteken este 20:30-tól a Szájfel Szabadmadár című koncertsót tekintheti meg a közönség a Piac tér színpadán. A produkcióban közreműködik Nagy Szilárd, Réti Zsuzsa, Regány Misa, Toldi Tamás, Molnár Ágnes és Újvári Gergely. A hat énekes többek között az István a Király musical betétdalait adja elő, emellett felcsendül a himnusz és a nemzeti dal is. Elhangzanak továbbá Máté Péter, Demjén Ferenc, Olái Bolya, valamint a Kormorán és az Anna and Barbies együttes népszerű slágereinek feldolgozásai is. A rendezvényről további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán érhetők el. Változatos gyermekprogramokkal várja a családokat a Summerfest tököli helyszíne. Augusztus 18 és 22 között minden nap délután 2 órától a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár udvarán népi játszótér, kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás és ugrálóvár várja a gyerekeket. 17 órától minden nap interaktív gyermekműsor színesíti a programot, többek között a Kláris zenekar, a K-pop koncertje, a Holló együttes, a Csigadúó és a belvárosi betyárok közreműködésével. A gyermekprogramok valamennyi napon ingyenesen látogathatók. Államalapító Szent István királynapi ünnepségre várják az érdeklődőket augusztus 20-án Halásztelken a Malonyai kastélyba. 11 órától Jelényi László református lelkész tart ünnepi áhítatot és áldáskérést, majd az új kenyér megszentelésére Prodán Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor. A megemlékezésen közreműködik Mészáros Tamás színművész, énekes, valamint Halásztelek mozgáskorlátozottak és nyugdíjasok egyesülete. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
6: és Somogyi

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Lenyelted a falatodat?
3: Lenyeltem.
2: Csak hallottam, igen, hogy valamivel ott matadsz, és mi, gondoltam, mi, valamivel beleharaptál.
3: Simán, persze, nem baj, de lenyeltem.
2: Jó, mert én gondoltam, hogy mondom is, hogy 10 másodperc, ezt szoktuk itt mondani, hogy mennyi másodperc múlva jövünk, igen, adásba. Én kicsit aggódtam, hogy
3: az
2: lenyeled-e, vagy mi van.
3: De túl vagyok rajta, úgyhogy igen.
2: Egészségedre. Na, igen, egyébként nagyon gyorsan eltelt, de még nincs vége, hiszen akkor kezdjük is most ugye ezzel, hogy a következő fél órában majd hívunk egy szerencsés nyertest, ugyanis zajlik nálunk egy nyereményjáték, miután ugye Petyko Ági kolléganőnk a jól megérdemelt pihenését tölti, így most átkerült ide hozzánk az ő rendszeres nyereményjátéka, ugye csütörtök van, és szeretnénk ma valakinek odaadni egy páros belépőt, méghozzá a Ráckevei Aqualandbe, ez egy páros aquapark belépő, és hát arról van szó, hogy tulajdonképpen bármilyen program, ami van ott az aquapark környékén, oda is be lehet ezzel menni. Egyébként azt talán még nem mondtuk, hogy egy hónapja
3: egy
2: van
3: hónap
2: a nyertesnek.
3: Egy hónapig lehet felhasználni, igen. Tehát, hogy nem muszáj most szombatira, amit ugye már elmondtunk, hogy most egyébként egy ilyen tök jó kis táncos bulis este lesz, vagy hát bulis nap, ilyen szalsza bacsata est.
2: Igen.
3: Egyébként nekem van egy ismerősöm, aki bocsátázik, nem tudom, hogy jól mondom-e. És ő például nagyon-nagyon szereti. De ez arra is jó, hogy egy kicsit kipróbálja valaki, hogy hát ha kedvet kap.
2: Igen, meg egyébként akár, hogy úszizunk ott a medencében, és közben meg csak nézzük, hallgatjuk, ahogy más meg ott ropja. Annyi a feladat egyébként csak, hogy nagyon egyszerű, küldjük el, bár ma pont nem ilyen nyárias idő van, na de hát azért még hol van a
3: de
2: nyár
3: már
2: vége.
3: Holnap az lesz, megnézni.
2: Tényleg?
3: Hát megint? Nem jön vissza talán a 40 fok, de mondjuk ilyen 30-31, tehát hogy így szépen lassan azért melegszik az idő.
2: Jó, újra. Nem akarok ebbe belemenni, hogy megint az legyen, hogy a nyáron meleg van. Szóval, hogy a nyár szót küldjétek el a 0620 95 95 107-es SMS vagy Viber számra, még van egy utolsó lehetőség, és akkor a következő fél órában sorsolunk. De hogy amúgy a múltkor, amikor hallgattam így a hírblokkunkat, és azt mondta a hírolvasó, hogy a maximális hőmérséklet 37 és 42 fok között, akkor
3: jaj,
2: így felnéztem, hogy micsoda, úristen, hogy így igen. A hír. Na, szóval azért az úgy sok.
3: Hát az sok.
2: Na, van egy tök, hát szerintem érdekes, izgalmas téma, engem amúgy is érdekel a szinkron, a szinkronizálás, ugye nem véletlenül mi is mikrofonok mögött ülünk, és egy aranyos hír jelent meg, mert hogy jön a Shreknek az 5. része, és hát nyilván azért szerintem, aki ismeri a magát, a karaktert, és szereti, és nézi, már pedig szerintem, aki nézi a Shreket, azt nem lehet nem szeretni, annyira szerethető figura.
3: Jaj, nagyon szeretem azt a mesét mindig is, igen.
2: De hogy ugye azért azt tudjuk, hogy ő neki a magyar hangja Gesztesi Károly volt. Igen. És én sokat gondolkoztam azon, hogy ilyenkor mi van, amikor már nincs köztünk az, aki mondjuk egy karakternek, vagy egy színésznek az állandó magyar hangja, és pont gondolkoztam

0: produkálni akár az AI. Na de, abszolút. Hát ugye mindenkit érdekel, vagy sok mindenkit, hogy akkor ki lesz innentől kezdve Shreknek a magyar hangja, főleg az ötödik rész, ugye, hogy jön ki, és hát bejelentették, hogy az új hangja Szabó Győző. Mondjuk egyébként én, hogy el tudom képzelni.
1: Hangja, én is el tudom képzelni, mert úgy kicsit stílusában, meg egyébként, hogy hangszínben is van hasonlóság.
0: Igen, ugye Szabó közöttük. Győző egyébként azért most utána olvasok, de nekem így cseng a fülemben pár karakter, igen. Például mesében is szokott ő is szinkronizálni. Tehát, hogy azért nincs...
1: Igen, ő is sokat szinkronizál, abszolút.
0: Igen, nincs tőle, nem áll tőle messze ez a szerep sem. Most itt közben nézem, hogy milyen szinkronok, de pont nem találom. De majd meg így tényleg így benne van a fülemben egy-egy olyan karakter, amiben ő szinkronizál. Úgyhogy ő lesz, Szabó Győző lesz az új Shrekben már a szinkron hang. És ahogy így olvastam ezt, így azon gondolkoztam, hogy hát ugye eleve a magyar szinkron azért az híres minőségben. Tehát, hogy az...
1: Hát az kiemelkedő. Kimondhatjuk szerintem, igen.
0: És hogy van néhány olyan színész, akinek, nem tudom, te átéltél már olyat, hogy ugye azért is raktam be ide a csoportunkba, hogy ne felejtsem el, hogy ugye például ott van a Jennifer Aniston, ugye neki például a kökényesi ági.
1: Igen.
0: Akkor például, ja, hát ugye Adam Sandlernek is állandó magyar hangja,
1: a Csőre Gábor. Igen, őt nagyon szeretem. Na, mondjuk őt nagyon nehezen tudnám elképzelni, hogy más magyar hangon szólal meg. Már annyira hozzánőtt.
0: Teljesen. Akkor például DiCaprio-nak ugye Hevér Gábor, hát el sem tudnám képzelni, hogy más. És azt akartam mondani az előbb, hogy nekem volt már olyan, például Rachel McAdams nekem az egyik kedvenc színésznőm.
1: Igen, őt én is szeretem.
0: És ugye neki is, most hirtelen nem tudom ki, de állandó magyar hangja van, de volt egy olyan film, amikor nem ő volt. Az akkora csalódás. Esküszöm, olyankor azon szoktam gondolkozni, hogy inkább eredeti hangon nézem, mert annyira nem illik a karakteréhez egy másik hang, és én nagyon bízom benne, hogy a Shreknél nem ezt fogjuk érezni.
1: Igen, ott szerintem nagyon, én azt gondolom, hogy elég nagy válogatás lehetett, hogy tényleg azért kicsit Gesztesi Károly hangjához. Én szerintem egy picit, nyilván ugyanaz nem lesz, de hogy egy hasonló karakter legyen. Tehát, hogy ez tök érdekes. Én néha szoktam TikTokon egyébként nézni, vannak ilyen néhány szinkron színésznek egy-egy ilyen videója, amikor akár úgy szólalnak meg, tudod, az adott karakterre, vagy csinálnak ilyen egyéb más vicces tartalmat, és ezek olyan jók szoktak lenni egyébként. Vagy éppen egy ilyen beszélgetésben vannak valami podcastben, és akkor ott kérik meg őket, hogy
0: igen, bár egyébként régen azt hallottam, így. Hogy ezt annyira nem szeretik például, tehát hogy tudod, hogy beszélj már úgy meg, mert hogy nekik ugye, tehát nem nagyon van olyan, hogy csak szinkron színész, illetve van, de hát ők, van, akik mondjuk keresett, ilyen igen. Nagy nevek, ők azért szerintem más szerep ről is álmodoznak, hogy arról emlékezzenek rá, ne feltétlenül egy szinkronról. Cameron Diaznek például ugye Füranikó, na őt se tudnám elképzelni más, Füranikó, más
1: igen,
0: hangon.
1: Igen, ő egyébként a Született feleségekben az egyik feleségnek is, a Linettnek a magyar hangja, ugye azért ez egy elég hosszú sorozat, tehát 8 évad, úgyhogy ott őket sem tudnám már más hangon elképzelni, máshogy szólalnak meg akár egyébként. Meg képzeld, de nekem volt annak idején a tévében kollégám, Major Melinda, így lehet, hogy sokat nem mindenkinek mond a neve, bár neked valószínűleg igen, és a Kate Winslet magyar hangja egyébként, képzeld el.
0: Hát tényleg, szerintem majdnem te ismered?
1: Igen. Hát már elég rég találkoztunk, de kollégám volt a tévében. Tehát akkor vezetett ő műsort egy rövid ideig, de egyébként úgy tulajdonképpen elmondhatom, hogy ismerem. Tehát egy darabig, nem is tudom, tehát egy-két évig dolgoztunk együtt, nem közvetlen műsorban, de tök érdekes volt, mert ő is, ahogy egyébként úgy beszélt a hétköznapokban, ezért fel lehetett ismerni. De ilyen tök érdekes volt, igen, hogy ő már elég régóta Kate Winsletnek így megkapta szerencsére a
0: igen, hát és akkor ez ilyen állandó munka, és igen. Hát érdekes, igen, hogy ilyenkor nyilván a szinkron színészek biztos képben vannak, figyelik, hogy mikor jön ki új filmje a színésznek, akinek ugye ő a hangja, mert ugye akkor az azt jelenti, hogy lesz munkája.
1: Igen, de Csondor Kata meg például a Scarlett Johanssonnak általában, tehát én úgy tudom, hogy minden filmjében, ő is volt ugye néhányszor régen a tévében vendégünk, más dologgal kapcsolatban, de hogy volt, amikor így beszélgettünk kint, és akkor mondta, hogy hát nem árulhat el semmit, de majd amikor jön az új Bosszúállók rész, ez így évekkel ezelőtt volt, és akkor mondta, hogy ez úgy tök izgalmas, mert igen, ő a Scarlett Johanssonnak a magyar hangja.
0: Mondjuk képzeld el, hogy ugye én pár hónapja voltam egy szinkron stúdióban, mert szerettem volna így megnézni, hogy ez hogy történik, és akkor egy karaktert ott pár mondatban én is szinkronizáltam, baromi nehéz munka egyébként, és nem tudom, mit akartam ebből kihozni, de hogy igen, tehát

0: nagyon-nagyon nehéz, nem tudom, majd eszembe jut. Viszont közben rájöttem, hogy honnan, tehát hol cseng a fülemben, például Szabó Győzőnek a hangja, az Énekelj kettőben ő Darius, de a Hupikék törpikékben a Törperősnek is ő a hangja.
1: Mi van, tényleg, most, hogy így mondod, igen.
0: És képzeld el, hogy nagyon érdekes, mert a Shrek a vége Fussel vélében, ő süti az ogre, tehát, hogy ott is érdekes, hogy fel lehet, hogy nem tudom ki ez a süti az ogre, de mindegy, szóval, hogy már volt egyébként, meg az Ice Cube című sorozatban is ő is többet szinkronizált, szóval, hogy azért úgy fel-fel lehető ő.
1: Ő is abszolút, igen. Egyébként említetted Fűranikót, ő Fionának a hangja. Most azért
0: tényleg, mert Cameron Diaz egyébként igen. A Fiona eredetileg.
1: És tehát, akkor ezért.
0: Ott is vissza.
1: De olyan jó a Fionának is a magyar hangja. Igen, itt pont találtam egy cikket, hogy nyilván ezért Gesztesi Károly megismételhetetlen, de ez nyilván ez így van. Tehát, hogy mindenkinek valószínűleg azért, ha a Shrekket valaki kimondja, azért az ő neve mindig is eszedbe fog jutni a Shrekről.
0: Igen, és egyébként szerintem nagyon nagy bátorság és nehézséggel jár az, hogy egy ilyen ikonikus szerepet utána átvegyél, ez akár egy színész szempontjából, hogy beugrasz valakinek a helyére, akár például régen egy műsorvezető, tehát ugye például Jakubcsek Gabrielának volt a Ridikül, amiben ugye utána beült egy másik műsorvezető, és bármennyire én egyébként pont a Diósi Klári, aki beült a helyére, én vele dolgoztam együtt, és imádnivaló, abszolút semmi rosszat nem tudok róla elmondani, de nekem a Ridikül az Jakubcsek Gabriela. Tehát, hogy vagy nekem például a Legyen Ön is milliómos, ugye beült azt hiszem a Friderikusz talán a helyére a Vágó Istvánnak. Most nem azért, tehát nem őt minősítem, de az már nem az a műsor, és nagyon nehéz lehet utána, például Szabó Győzőnek is nyilván nehézsége jár ez.
1: Igen, nyilatkozta is valahol, hogy azért ez egy nagyon nagy kihívás.
0: Azt mondja, hogy lélek és embert próbáló feladat Karcsi után már csak megszólalni is, büszke vagyok rá, hogy jó barátjaként én vihetem tovább az örökséget, és az új részt pedig eredeti tervek szerint idén júliusban mutatták volna be, de ez a dátum most 2027.
1: Hát egy éves most tolnak rajta, igen, valami oknál fogva. Lehet viszont ilyen utómunkálatok miatt.
0: Hát lehet. Az eredeti hangsávban viszont egyáltalán nincsen változás, tehát Shrek, Fiona és Samár hangját továbbra is Mike Myers, Cameron Diaz és Eddie Murphy adja, és új arcként még Zendaya például becsatlakozik, úgyhogy eredetileg ugye ők.
1: Igen,
0: ők
1: de valószínűleg egyébként a magyar szinkronban sem lesz ezen kívül változás.
0: Igen, igen, valószínűleg. Na, úgyhogy hát így Szabó Győző lesz az új Shrek. Aki még egyébként közben eszembe jutott, hát Scherer Péter, tehát hogy ő is ikonikus, igen. Nagyon sok szerepben, ő is ugye nagyon sokat szinkronizált, tehát például a Gruban, ugye ő...
1: Gruban is, ugye a Kufibot sokszor beszéltük, meg most a gyerekek mostanában rákattantak, pedig ugye ők annyira nem tudták ezt a hírt, hogy mi történt Scherer Péterre, nyilván mert azt se tudják, hogy kicsoda, ugye pici gyerekek, de a Kufligot mostanában valami oknál fogva, most megijött egy ilyen hullám nálunk otthon, hogy elég sokat kérik.
0: A múltkor talán néztünk valami filmet, és Scherer Péter hangja csengett vissza az egyik színésznek a szinkron hangjába, és tudod, ez a tehát, hogy úgy, hát tényleg igen. A magyar szinkron az ikonikus, azt azért valljuk be, és főleg, amikor kötődsz egy valamilyen szempontból az egyik színészhez, és meghallod a hangját, és már azt érzed, hogy ú, de jó.
1: Igen, de így ilyen formában meg mindig valamilyen szempontból ez meg annyira jó, hogy velünk örökké marad. Tehát,
0: igen,
1: hogy
0: örökké, igen.
1: És hogy azért ez meg egy tök jó dolog.
0: Ez tök jó dolog, igen.
2: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanat.

0: Aki egy rádió, helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valami mint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Az államalapításra emlékezik ma a világ magyarsága. Újabb drón csapódott be román területen. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája. Szent István pontosan tudta ezt, jelentette ki a nemzeti ünnepen tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, intézmények, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek kellenek, akik készek az országért felelősséget vállalni. Hozzátette, azért is különleges, hogy éppen augusztus 20-án avatnak honvédtiszteket, mert egy állam akkor valóban állam, ha meg tudja védeni a polgárait. A nemzeti ünnep alkalmából légi parádét tartanak a parlament előtt a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. A Magyar Honvédség ma és holnap a Városligetben különleges katonai élményekkel, haditechnikával és izgalmas interaktív programokkal várja az érdeklődőket. Tömeges légicsapást hajtottak végre az oroszok éjjel kijevi célpontok ellen. Legkevesebb 12 ember meghalt, több mint 30 megsebesült. Az ukrán fővárosban és környékén a hadiipari vállalatok, raktárak és ipari létesítmények mellett lakóházak és középületek is megrongálódtak. Vitalij Klitschko kijevi polgármester holnapra gyásznapot hirdetett. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat, az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Újabb drón csapódott be román területen, az ukrán folyami határ közelében. A szerkezet lakatlan területen ért földet, senki nem sérült meg és jelentős kár sem keletkezett. Miután a radarok érzékelték a repülő célpontokat, ismét a spanyol légierő két Romániában légvédelmi szolgálatot teljesítő F-18-as vadászgépét riasztották. Átlépte a 40 ezer milliárd dollárt az Egyesült Államok államadóssága, derül ki az amerikai pénzügyminisztérium friss adataiból. Márciusban még 1000 milliárddal kevesebb volt a hiány. Az adósság legnagyobb tételét a növekvő védelmi kiadások jelentik, de sok pénz megy társadalom és egészségbiztosításra, valamint a meglévő hitelek kamatterheire is. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Az intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért mindenki igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
0: Időjárás.
6: Országszerte napos, fátyol, felhős az idő, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
7: Közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. Az 51-esen a Bugyi elágazásnál zajló csomópont átépítési munkálatok miatt várhatóan augusztus 28-áig lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A forgalomkorlátozás ideje alatt a MÁV Volán autóbuszjáratai terelő útvonalon közlekednek. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. A munkaterület közelében fokozott figyelemmel, a kihelyezett közúti jelzéseknek megfelelően a sebességkorlátozások betartásával közlekedjetek. Szigetszent Miklóson zajlik a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál, és hamarosan a Rocksziget rockzenei tehetségkutató verseny és fesztivál is. A programokhoz kapcsolódóan lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A program helyszíneként üzemelnek, ezért ideiglenesen lezárásra kerültek augusztus 22-én szombaton este 10 óráig a Szent Erzsébet téri, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolók. A nyitásra várhatóan augusztus 23-án vasárnap reggel 8 órakor kerül sor. Az augusztus 20-i ünnepség lebonyolítása érdekében forgalomkorlátozásra is számítani kell. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti Szent Erzsébet tér útszakasz a körforgalomtól a Tököli úti csomópontig lezárásra kerül ma délután 5-től egészen este 11 óráig. Vezessetek óvatosan, további jó utat mindenkinek!
0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
7: Augusztus 20-án ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. A mikrofonnál Petró Karesz. Szép napot kívánok mindenkinek. Hamarosan a mai évfordulókkal megyünk tovább, és hát ugye lesz miről beszélni. Ezen kívül hozom majd az aktuális térségi programajánlatokat. Beszélünk majd a mélylegelőkről is, arról, hogy miért fontosak ezek a területek, és hát hogy mennyire volt szerencsés ez a névválasztás, hogy mélylegelők. Hozom a legfrissebb filmes híreket, és természetesen arról is beszélünk majd, hogy ma este hogyan zajlik az ünnepi műsor Szigetszent Miklóson a Szent Erzsébet téren. További kellemes rádiózást mindenkinek!

0: megkérdeznek, mondd el te is. A Lucky Hegy Rádiót hallgatod.
1: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue. Let

0: like this.
1: Helyben vagyunk, ez itt augusztus 20-án a Delelő a Lakihegy Rádióban. A mai napon pedig az Istvánok népes tábora ünnepli a névnapját, Isten éltesse őket. Szent István király és az államalapítás ünnepe a mai. Első László a székesfehérvári bazilikában avatta szenté az 1038-ban elhunyt első István király relikviáit. Ennek emlékére ünnepeljük Szent István királyt és a keresztény magyar államalapítást. Szent Istvánnal egy időben szenté avatták Gellért püspököt is. Ez alkalomból első László kiengedte Salamont a börtönből, aki IV. Henrik német-római császárhoz utazott Regensburgba. Szent László uralkodása idején az első István által minden évben nagy boldogasszony napján, vagyis augusztus 15-én tartott törvénynapokat áttetette augusztus 20-ára, István király szenté avatásának napjára. 1342-től Nagy Lajos uralkodásától kezdve Szent István ünnepének napja, a keresztény magyar államalapítás emléknapja, a legősibb magyar ünnep egyházi ünnep volt. 1771-ben Mária Terézia nemzeti ünnepként felvetette a naptárakba. Elhozatta a Szent Jobbot Bécsbe, majd Budára, amelyet ettől kezdve minden évben körmenetben vittek végig a városon. 1891-ben Ferenc József az ünnepet munkaszüneti nappá nyilvánította. Innen folytatjuk nem sokára.

Témánk itt a Delelőben továbbra is a mai évfordulók. 81 évvel ezelőtt eltörölték ezen a napon Szent István ünnepét, az új kenyér ünnepe néven újult meg. Legősibb magyar nemzeti ünnepünket vallási és nemzeti tartalma miatt törölték el. A két világháború között Szent István és a keresztény magyar államalapítás ünnepe új jelentést is kapott. Kiegészült a Szent Istváni, vagyis Trianon előtti Magyarországra emlékezéssel. 1949-től 1989-ig augusztus 20-át, mint az új alkotmányt, a szocialista államalapítás ünnepét, az alkotmány napját ünnepeltük, valamint az elnöki tanács 1950-ben a népköztársaság ünnepévé is nyilvánította. 1989-ben a régi hagyományok szerint ismét megrendezésre került a Szent Jobb körmenet. 78. szülinapját ünnepli ma a Led Zeppelinből is jól ismert brit rockénekes Robert Plant. 63 évvel ezelőtt, 1963-ban befejeződött a magyar falvak villamosítása. Az utolsó áramhálózatra kapcsolt település a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Apor-Liget község volt. És ma ünnepli szülinapját a Golden Globe díjas brit-amerikai színész Andrew Garfield, Isten éltesse őt is. Hamarosan folytatjuk a további évfordulókkal, előtte pedig jönnek majd a legfrissebb térségi hírek, illetve a program ajánlatok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Átköltözik két szigetszentmiklósi gyermekorvosi rendelés. Felújítási munkálatok miatt egy hónapra bezár a határút 3-as szám alatti házi gyermekorvosi rendelő Szigetszentmiklóson. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az épület augusztus 17-től szeptember 17-ig nem fogadja a betegeket. A felújítás ideje alatt a 2-es számú gyermekorvosi körzet, amelynek orvosa dr. Kovács Andrá, valamint a 4-es számú körzet, amelyet dr. Berta Csilla lát el, ideiglenesen a Remete utca 9-es szám alatti dr. Bakonya Mária egészségházban működik. A rendeléseket a megszokott időben tartják meg. Az önkormányzat arra kéri az érintett családokat, hogy a felújítás időtartama alatt a gyermekorvosi ellátást az ideiglenes helyszínen vegyék igénybe. Továbbfejlesztik a Délegyháza Dunavarsány önkéntes tűzoltó egyesület felszerelését. Dunavarsány ebben az évben ismét folyamatosan segíti az önkéntesek munkáját. A 2026. évi költségvetésben is jelentős összeget különítettek el az egyesület támogatására. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a városvezetés idén újabb 15 millió forinttal szállt be az eszközbeszerzés finanszírozásába. Ebből az összegből közösen sikerült egy új vonuló teherautót vásárolniuk. A település első embere hozzátette, hogy Bugyi önkormányzatának támogatásával még egy ugyanilyen járművel bővült a tűzoltók készlete. Jelentős fejlesztések valósulnak meg a Dunaharaszti külső hévállomás területén. Az elkövetkező időszakban megkezdik a megállóhoz tartozó P+R parkoló építését. Dr. Szalai László polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy az önkormányzat még évekkel ezelőtt egyeztetett a beruházásról az illetékesekkel. Ennek megfelelően a városvezetés korábban már megvásárolta a parkoló kialakításához szükséges telkeket. A település első embere hozzátette, hogy a közeljövőben várhatóan a H6-os hév is megújul. A Dunaharasztit érintő munkálatokról és közlekedési változásokról a lakosságot igyekeznek folyamatosan tájékoztatni. Az eső sem most el a Parnograszt koncertjét. Az esős időjárás sem szegte a közönség kedvét a Parnograszt augusztus 17-i koncertjén, amelyet a Szigetszentmiklósi Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál keretében rendeztek meg. Az autentikus cigányzenét játszó együttes egyedi színpadi előadásával, hagyományos hangszereivel, táncos produkciójával és energikus koncertjével ez ezúttal is magával ragadta a közönséget. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségjáz igazgatója rádiónknak elmondta, bár a koncert idején az eső is megérkezett, a nézők kitartottak, és a kedvezőtlen időjárás ellenére is jól szórakoztak. A zenekar idei fellépésének különlegessége volt, hogy Dániel Figergely magyar énekes is csatlakozott a produkcióhoz.
9: A koncert ideje alatt több alkalommal ilyen kicsit csepegősen elkezdett esni, volt egy alkalom, amikor kicsit határozottabban elkezdett esni, de gyakorlatilag az eső talán egy 10-15 embernek vette el úgy a kedvét véglegesen, hogy akkor ők ott hagyták akkor már a koncertet. A többi körülbelül több mint 800 ember pedig ott maradt továbbra is a koncerten, és végig várta az egészet. Van, aki végig esőkabátban, biztos, ami biztos alapon, de nagyon jó hangulatban.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30 fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45 a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Tüdőszűrésre várják a szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Augusztus 20-án folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Van még egy évforduló, amiről nem beszéltünk az előző fél órában. 60 évvel ezelőtt Debrecenben megrendezték a leges-legelső virágkarnevált. Az 1910-es években már volt hagyománya az ünnepségnek, ekkor a város főutcája virágkorzóvá változott, de karnevál akkor még nem volt. A Közép-Kelet-Európában egyedülálló virágkarnevál Debrecen legismertebb rendezvénye, amely minden évben a látogatók százezreit vonza, még külföldről is. 15-20, egyenként 150-180 ezer szál csak élő virággal és csak természetes kiegészítőkkel feldíszített, különböző jeleneteket ábrázoló virágkocsi vonul fel, hazai és külföldi néptáncosok, menettáncosok, mazsorettek és zenekarok kíséretével. Az egész napos rendezvénysorozat végén a virágkocsik ismét felvonulnak a piac utcán, majd a program este tűzijátékkal zárul. Ezek voltak a legfontosabb mai évfordulók itt a Lakihegy Rádióban, hamarosan pedig szó lesz arról, hogy ma este hogyan zajlik majd államalapító Szent István király napja alkalmából az ünnepi rendezvény Sziget-Szent Miklóson.

Augusztus 20-án ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Szigetszent Miklóson pedig ma este 7 órára várnak szeretettel mindenkit a Szent Erzsébet térre, az államalapító Szent István király napja alkalmából tartott ünnepségre. Köszöntőt mond Nagy János, Szigetszent Miklós város polgármestere, ünnepi beszédet mond Perticsné Kácsor Andrea, országgyűlési képviselő, az új kenyeret megáldja Bozsoki Sólyom Pál, református lelkész. Ezt követően pedig megnézhetitek a Szabad Madár című zenés tisztelgést Kecskés Tímea és Sándor Dávid, a Madár Színház művészeinek előadását. 20 órakor pedig kezdődik a Nemzetközi Gála műsor. Fellépnek Chile, Grúzia, Görögország, Szlovákia táncosai, valamint a Napraforgók néptánc együttes is. Mindez tehát ma este 7 órától Szigetszent Miklóson a Szent Erzsébet téren, az államalapító Szent István király napja alkalmából tartott ünnepségen. További információt a sárgaház.com oldalon olvashattok.

0: Hamarosan hír összefoglaló következik itt a Laki Hegy Rádióban, a következő 60 percben pedig, ahogy az lenni szokott, az aktuális térségi programok közül fogunk válogatni.
1: FM 107
2: Laki Hegy Rádió.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Engedj a csábításnak.
6: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
5: Wow, Aqualand.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Ma van az államalapítás ünnepe. Sokan meghaltak az éjszakai orosz légicsapásokban, visszatért a kánikula. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája. Szent István pontosan tudta ezt, jelentette ki a nemzeti ünnepen tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, intézmények, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek kellenek, akik készek az országért felelősséget vállalni. Hozzátette, azért is különleges, hogy éppen augusztus 20-án avatnak honvédtiszteket, mert egy állam akkor valóban állam, ha meg tudja védeni a polgárait. Magyarország és Budapest ellenálló képességének megerősítéséről beszélt a főpolgármester augusztus 20-i ünnepi köszöntőjében. Karácsony Gergely szerint ez a kormány, a főváros, a települések és minden magyar feladata. Kijelentette, a zöld politika az egyetlen érvényes válasz arra a kérdésre, hogyan lehet jó élete az embereknek. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívtak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Tömeges légicsapást hajtottak végre az oroszok éjjel kijevi célpontok ellen. Legkevesebb 12 ember meghalt, több mint 30 megsebesült. Az ukrán fővárosban és környékén a hadiipari vállalatok, raktárak és ipari létesítmények mellett lakóházak és középületek is megrongálódtak. Vitalij Klitschko kijevi polgármester holnapra gyásznapot hirdetett. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat, az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Újabb drón csapódott be román területen, az ukrán folyami határ közelében. A szerkezet lakatlan területen ért földet, senki nem sérült meg és jelentős kár sem keletkezett. Miután a radarok érzékelték a repülő célpontokat, ismét a spanyol légierő két Romániában légvédelmi szolgálatot teljesítő F-18-as vadászgépét riasztották. Az Országos Mentőszolgálat felkészült az ünnepi rendezvények egészségügyi biztosítására. A tűzijáték idején 56 ponton lesznek mentőegységek. A helyszínekről a mentők.hu oldalon vagy az életmentő applikációban lehet tájékozódni.
1: Időjárás.
7: Országszerte napos, fátyol felhős az idő, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, napközben 32-37, késeste 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
8: Közlekedési információk a Lakihegy Rádióban. Szigetszentmiklóson zajlik a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál, és nem sokára a Rock Sziget rockzenei tehetségkutató verseny és fesztivál is. A programokhoz kapcsolódóan pedig lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell számítani. A program helyszíneként üzemelnek, ezért ideiglenesen lezárásra kerültek augusztus 22-én szombaton este 10 óráig a Szent Erzsébet téri, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolók. Ezeket augusztus 23-án vasárnap reggel 8 órától nyitják meg újra. Az augusztus 20-i ünnepség lebonyolítása érdekében forgalomkorlátozásra is számítani kell. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti Szent Erzsébet tér útszakasz a körforgalomtól a Tököli úti csomópontig lezárásra kerül ma délután 5 és este 11 óra között. Az 51-esen a Bugyi elágazásnál zajló csomópont átépítési munkálatok miatt várhatóan augusztus 28-áig lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A forgalomkorlátozás ideje alatt a MÁV-Volán autóbusz járatai terelő útvonalon közlekednek. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. Vezessetek türelmesen, további jó utat kívánunk mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
8: Sziasztok, Delelő hallgatók! A mikrofonnál továbbra is Petró Karesz augusztus 20-án. Ebben az órában pedig az aktuális térségi programok közül fogunk válogatni. Tartsatok velem!

szeretted. 20 évesen őszhajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. Kispálok a tancsapdák, át is kisként a problémák. Az ennyi, amit én adhatok, lekopottad itt az

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Sziasztok, a mikrofonnál Petró Karesz. Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban pedig folytatódik az Életmód Váltó Klub. Augusztus 26-án 17 és 19 óra között számítanak rátok legközelebb. A workshop címe pedig Immunerősítés ősszel is, természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készíteni lehet majd természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, illetve házi immunerősítő mézes keveréket, ezen kívül egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Várja a jelentkezéseket Bolláné Jakab Barbara és Haszon Gyuláné is. Az ő elérhetőségeik megtalálhatók a sárgaház.com oldalon, az aktuális programokon belül. Látogassatok el tehát a honlapra további információkért. Ne feledjétek tehát, Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban augusztus 26-án 17 és 19 óra között folytatódik majd az Életmód Váltó Klub. A téma Immunerősítés ősszel is, természetesen.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz, és szeretettel várnak minden érdeklődőt Sziget-Szent Miklóson az Egyben a Mi Városunkért Közéleti Egyesület által szervezett hagyományos lecsófőző családi napra idén is. A felhívás így szól, készítsétek a fakanalakat, válogassátok össze a titkos recept hozzávalóit, és mutassátok meg, hogy nálatok készül a környék legfinomabb lecsója. Egy jó hangulatú, programokkal teli őszi napra várnak majd mindenkit, ahol a főzés öröme mellett a családi kikapcsolódási és a jó beszélgetéseké a főszerep. A program szeptember 19-én szombaton zajlik majd a Sziget-Szent Miklósi Kéktó Szabadidőparkban. A csapatok gondtalan alkotásához a szervezők adják az alapokat, biztosítják számukra a főzőhelyet, valamint a lecsó alapanyagait, a paprikát, a paradicsomot és a hagymát. A résztvevőknek már csak bográcsot, a gázt vagy tűzifát, a konyhai eszközöket, a titkos fűszereket és a csapatot kell vinniük. A versenyen való részvétel regisztrációhoz kötött, a nevezési szándékot pedig a csapatnév és egy telefonszám megadásával jelezhetitek a lecsókukac.fk.hu e-mail címen. A nevezési határidő szeptember 6-a. Ez lesz tehát szeptember 19-én a Sziget-Szent Miklósi Kéktó Szabadidőparkban a lecsófőző családi nap.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is ti szóltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
5: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs Zsilinszky utca 43/B.
2: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Fokozott körültekintést kérnek a közlekedőktől a Summerfest idején. A Sziget-Szent Miklósi rendezvény helyszíneinek biztosítása miatt ideiglenesen lezárták a Szent Erzsébet téri, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolókat. Lázár Gergő, az intézmény igazgatója rádiónknak elmondta, eddig mind a gyalogosok, mind az autósok körültekintően közlekedtek, és a rendezvény miatt nem alakult ki jelentősebb probléma. Hozzátette, augusztus 20-án azonban további forgalomkorlátozásokra kell számítani Sziget-Szent Miklóson. A szervezők ezért arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a rendezvény környezetét.
9: 20-án este 5 órától körülbelül 23 óráig, tehát egy 6 óra hosszas időszakra a Szent Erzsébet téri útakat idéglenesen le is zárjuk a forgalom elől. Ez a 20-ai műsornak a lebonyolításához szükséges, tehát a Somogyvári Tököli utca saroktól egészen a körforgalomig, a templomnál található Szent Erzsébet téri körforgalomig tartó körülbelül 140 méteres útszakat az el lesz zárva a forgalom elől erre az időszakra.
8: Pénteken a rockzene kedvelőit várják Sziget-Szent Miklósra. A Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivált követően augusztus 21-én pénteken immár 22. alkalommal rendezik meg a Rock Sziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Lázár Gergő, az intézmény igazgatója rádiónak elmondta, délelőtt és kora délután a tehetségkutató élődöntőjét tartják, amelyen 8 zenekar méri össze tudását. Ezt követően fél hat után ismert rockzenekarok is színpadra lépnek. A rendezvény részletes programjáról a rocksziget.com oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.
9: Idén 8 zenekar fogja megmérettetni magát ebben a versenyben. A zsűri már felkészült, már várja őket. Amikor pedig véget érnek majd a versenyszámok, akkor pedig elkezdődik a fellépőknek a sora, akik ezt a végén úgymond zárásként a Zanzibar együttesnek a koncertje fog majd várni. Ők koronázzák meg az idei Rock Sziget Fesztivált.
8: Várják a jelentkezőket a halásztelki szüreti felvonulásra. Megkezdődött a jelentkezés a szeptember 19-én megrendezendő szüreti felvonulásra és őszi vigadalomra. A rendezvény helyszíne a Németh Ferenc Sportcentrum lesz, ahol a hagyományos felvonulás mellett számos közösségi program is várja majd az érdeklődőket. Dr. Schöninger András halásztelek alpolgármestere rádiónknak elmondta, olyan jelentkezőket várnak, akik lovasként, fogattal, állomás szervezőként vagy a főzőverseny résztvevőjeként szeretnének bekapcsolódni a városi eseménybe. A jelentkezési határidő augusztus 20-a.
10: Jelenleg a résztvevőket keresünk egyébként a szüreti felvonuláshoz. Várjuk a jelentkezőket lovasként, fogattal, állomás szervezőként, valamint az őszi vigadalomra, amely majd a Németh Ferenc Sportcentrumba kerül megrendezésre, paralel, tehát egy időben a szüreti felvonulással, ott pedig egy főzőverseny lesz, ahol szintén várunk résztvevő jelentkezőket. A jelentkezéseket egyébként augusztus 20-ig lehet leadni a szüreti halásztelek@gmail.com e-mail címen.
7: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Vers és novellaíró pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Közlekedésbiztonsági családi napra várják a dunavarsányi családokat augusztus 29-én. Hamarosan kezdődik az iskola, rövidülnek a nappalok, változnak az útviszonyok, éppen ezért most különösen aktuális, hogy gyerekek és felnőttek egyaránt felfrissítsék közlekedési ismereteiket. És ha mindezt játékosan, közös családi programként tehetjük meg, annál jobb. Lesz kerékpáros és rolleres ügyességi próba, ingyenes műszaki átvizsgálás, kreszteszt és közlekedésbiztonsági feladatok, motor és biztonsági övszimulátor, elsősegélybemutató a Magyar Vöröskereszt közreműködésével és 8 állomásos élményprogram, valamint tombola. Az időpont tehát augusztus 29-e szombat, délelőtt 9 órától délután 1 óráig tart a rendezvény a dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár előtti téren. A rendezvény ingyenes, és nem csak a gyerekeknek szól, várják az egész családot. További információt pedig Dunavarsány hivatalos közösségi oldalán találhattok a közlekedésbiztonsági családi napról.

0: sex every time I wake up. Are you?
1: Továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, és egy programajánlattal megyünk tovább már is. Szeptember 5-én Csepel-sziget kerülő hajókirándulásra várnak szeretettel mindenkit, mégpedig a Sziget-Szent Miklósi kikötőben. A sziget kerülő hajóút során a résztvevők behajózzák az egész Csepel-szigetet, ahol a Duna, a Ráckevei Duna ág élő világát és a környék egyéb érdekességeit csodálhatják meg. Az utat a Kvassai Zsilip felé kezdi a csoport. A Duna főágán a Tasi Zsilipig lehajózva a Zsilipen keresztül lépnek be újra a Kis Duna ágra, összesen mintegy 120 folyamkilométer megtétele után érkezik vissza a csoport a kiinduló ponthoz. A programban egy kikötés van, ahol meleg ebédet is kapnak a résztvevők. Felnőtt barát programról van szó, lesz tehát ilyen Csepel-sziget kerülő hajókirándulás szeptember 5-én szombaton, illetve majd szeptember 12-én is. További információért látogassatok el a kisdunamente.hu oldalra, a program pedig minimum 25 fő jelentkező esetén indul.

0: Délben hír összefoglaló következik majd itt az FM 107 egészen. Töltsétek velem a következő órát is, ugyanis a mélegelőkről fogunk beszélni.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: közönség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
5: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
4: Uramisten!
5: Talán valami baj van.
4: Nincsen.
5: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
4: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszki utca 43/B.
7: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszás kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand!
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Ma van az államalapítás ünnepe. Szentendrén rendezik a Kenyér Lelke Fesztivált, visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akar, hanem éppen azért, mert békében szeretne élni, fogalmazott a Tisztavatáson Magyar Péter. A kormányfő kijelentette, a honvédeknek nem egy politikai oldalt, hanem a hazájukat kell szolgálniuk. Felhívta a figyelmet arra, hogy a most avatott tisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat. A világ kiszámíthatatlanabbá vált, a hadviselés pedig hónapok alatt változik annyit, mint korábban évtizedek alatt sem. Szent István művének vannak olyan tanulságai, melyek 1000 év távlatából is irányadóak, mondta a Fidesz frakció vezetője a nemzeti ünnep alkalmából közzétett videójában. A magyarok határokon átívelő közössége érték, ami túlélte a 20. század viharait, és amit a 21. században is meg kell őrizni, fogalmazott Bóka János. Hangsúlyozta, hogy Magyarország sorsa összefonódott a keresztény Európa sorsával, az ország békéjét és jólétét ma is Európában kell meg. Találni. Magyarország és Budapest ellenálló képességének megerősítéséről beszélt a főpolgármester augusztus 20-i ünnepi köszöntőjében. Karácsony Gergely szerint ez a kormány, a főváros, a települések és minden magyar feladata. Kijelentette, a zöld politika az egyetlen érvényes válasz arra a kérdésre, hogyan lehet jó élete az embereknek. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívtak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Az Országos Mentőszolgálat felkészült az ünnepi rendezvények egészségügyi biztosítására. A tűzijáték idején 56 ponton lesznek mentőegységek. A helyszínekről a mentők.hu oldalon vagy az életmentő applikációban lehet tájékozódni. Idén is a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyérlelke Fesztiválnak. A rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban ezúttal a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. A fesztivállal párhuzamosan dizájnvásárt is tartanak kortárs tervezők ruháiból, táskáiból, kiegészítőiből. A Skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés.
8: Időjárás.
9: Országszerte napos, fátyol, felhős az idő, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, napközben 32-37, kis este 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
10: Közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. Az 51-esen a Bugyi elágazásnál zajló csomópont átépítési munkálatok miatt várhatóan augusztus 28-áig lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A forgalomkorlátozás ideje alatt a MÁV Volán autóbusz járatai terelő útvonalon közlekednek. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. A munkaterület közelében fokozott figyelemmel, a kihelyezett közúti jelzéseknek megfelelően a sebességkorlátozások betartásával közlekedjetek. Szigetszentmiklóson zajlik a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál, és hamarosan a Rocksziget rockzenei tehetségkutató verseny és fesztivál is. A programokhoz kapcsolódóan lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A program helyszíneként üzemelnek, ezért ideiglenesen lezárásra kerültek augusztus 22-én szombaton este 10 óráig a Szent Erzsébet téri, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolók. A nyitásra várhatóan augusztus 23-án vasárnap reggel 8 órakor kerül sor. Az augusztus 20-i ünnepség lebonyolítása érdekében forgalomkorlátozásra is számítani kell. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti Szent Erzsébet tér útszakasz a körforgalomtól a Tököli úti csomópontig lezárásra kerül ma délután 5-től egészen este 11 óráig. Vezessetek óvatosan, további jó utat mindenkinek!
8: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
10: Augusztus 20-án továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Sziasztok, a mikrofonnál Petró Karesz. Témánk pedig ebben az órában a mélegelők lesznek majd. Kiderül, hogy miért fontosak ezek a területek, illetve mennyire volt szerencsés ez a névválasztás. Töltsétek velem ezt az órát is.

helyben vagyunk, ez a telelő a Lakihegy Rádióban. A mélegelő szó nem új keletű, hiszen emberöltők óta használatos a méhész szakmában. Egy olyan virágba borult területet takar, mely a házi méhek számára könnyen begyűjthető nektárt kínál. Lehet ez egy illatos akácerdő, vagy hatalmas repceföld, vagy szirmot bontó facélia mező, melyből a szorgos kis rovarok sok mézet állíthatnak elő, jövedelmet biztosítva az őket gondozó szakembereknek és a beporzás révén az agrárium számára is. Ez a tevékenység nagyon fontos, de alapvetően nem természetvédelmi, hanem gazdasági céllal történik. Az elmúlt években városi mérlegelőként elhíresült zöld területeken, ezzel szemben nem a méztermelés és az anyagi haszonszerzés a cél, hanem a gyepek élővilágának támogatása, az urbánus környezetben leromlott biológiai sokféleség helyreállítása. Nyilván nem lehetett egyszerű feladat tömör, jól hangzó és jól népszerűsíthető nevet adni ennek a természetbarát gyepkezelési irányzatnak, és utólag nyilván könnyű okosnak lenni, de úgy tűnik, hogy a mélegelő szó nem volt szerencsés választás. Ezért napjainkban sok helyen inkább beporzó barát rétről vagy vadvirágos területről beszélnek. Azonban nyáron is előfordulhatnak olyan időszakok, amikor virágokat alig láthatunk ezeken a réteken, így a szemlélődő lakosság számára még mindig kérdéseket vet fel az ilyen projektek célja. Célszerűbb lenne talán a természetbarát gyep vagy hasonló kifejezést használni, de mindenek előtt az lenne a fontos, hogy megértse a társadalom, milyen összetett szerepük van ezeknek a területeknek. Innen folytatjuk hamarosan.

Témánk itt a Delelőben a méhlegelők. A városi vadvirágos területeken is előfordulnak házi méhek, de a cél a vadon élő beporzók, a csökkenő állományú 600-700 hazai vadméhfajunk, a lepkék vagy a szintén virágokat látogató zengő legyek segítése. Viszont ez nem minden. Hajlamosak vagyunk favorizálni, kiemelten értékelni a beporzókat, míg a többi élőlény szerepét és védelmét már nem tartjuk olyan fontosnak. Az ökoszisztémák szempontjából azonban teljesen értelmetlen egy-egy szereplőt kiragadni, ha közben nem támogatjuk a teljes rendszert. A rovarok, pókok és egyéb ízelt lábúak jelentősége nem merül ki a beporzásban, hiszen pótolhatatlan szerepük van a táplálékláncban is, az érdekes madarak sem léteznének nélkülük. Emellett részt vesznek a talajélet fenntartásában, az anyagkörforgás elősegítésében, ahol nélkülözhetetlen lebontó tevékenységet végeznek. Mindemellett akadnak olyan ragadozó ízelt lábú fajok is, melyek a prédáik számát szabályozva tevékenyen hozzájárulnak a természetes egyensúly fenntartásához. A természetbarát gyep területek akkor is értékesek tehát, ha ott épp nem nyílnak beporzókat segítő dekoratív vadvirágok. A következő fél órában folytatjuk a témát, előtte pedig jönnek majd a friss térségi hírek és programajánlatok.

0: Balatonfüred Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilág zene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
3: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
4: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
3: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
4: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
5: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Megkezdődik a tanszercsomagok kiosztása Halásztelken. Augusztus 27-e és szeptember 11-e között vehetik át a tanszercsomagokat a jogosult diákok Halásztelken. A halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatása szerint a csomagokra azok a tanulók jogosultak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Az átvétel pontos időpontjáról az érintetteket külön értesítik. A tanszercsomagokat az iskola titkárságán lehet majd átvenni. Fontos, hogy a csomag kizárólag az átadás napján is érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal vehető igénybe. Az iskola felhívja a figyelmet arra is, hogy a lejáró határozatokat augusztus 25-ig meg kell újítani. Fokozott körültekintést kérnek a közlekedőktől a Summerfest idején. A Sziget-Szent Miklósi rendezvény helyszíneinek biztosítása miatt ideiglenesen lezárták a Szent Erzsébet téri, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolókat. Lázár Gergő, az intézmény igazgatója rádiónknak elmondta, eddig mind a gyalogosok, mind az autósok körültekintően közlekedtek, és a rendezvény miatt nem alakult ki jelentősebb probléma. Hozzátette, augusztus 20-án azonban további forgalomkorlátozásokra kell számítani Sziget-Szent Miklóson. A szervezők ezért arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a rendezvény környezetét.
8: 20-án este 5 órától körülbelül 23 óráig, tehát egy 6 óra hosszas időszakra a Szent Erzsébet téri útakat idéglenesen le is zárjuk a forgalom elől. Ez a 20-ai műsornak a lebonyolításához szükséges, tehát a Somogyvári Tököli utca saroktól egészen a körforgalomig, a templomnál található Szent Erzsébet téri körforgalomig tartó körülbelül 140 méteres útszakat az el lesz zárva a forgalom elől erre az időszakra.
7: Az eső sem most el a Parnograszt koncertjét. Az esős időjárás sem szegte a közönség kedvét a Parnograszt augusztus 17-i koncertjén, amelyet a Sziget-Szent Miklósi Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében rendeztek meg. Az autentikus cigányzenét játszó együttes egyedi színpad zenekari előadásával, hagyományos hangszereivel, táncos produkciójával és energikus koncertjével ezúttal is magával ragadta a közönséget. Lázár Gergő, az eseményt szervező Városi Könyvtár és közösségjázigazgatója rádiónknak elmondta, bár a koncert idején az eső is megérkezett, a nézők kitartottak, és a kedvezőtlen időjárás ellenére is jól szórakoztak. A zenekar idei fellépésének különlegessége volt, hogy Dániel Figergely magyar énekes is csatlakozott a produkcióhoz.
8: A koncert ideje alatt több alkalommal ilyen kicsit csepegősen elkezdett esni, volt egy alkalom, amikor kicsit határozottabban elkezdett esni, de gyakorlatilag az eső talán egy 10-15 embernek vette el úgy a kedvét véglegesen, hogy akkor ők ott hagyták akkor már a koncertet. A többi körülbelül több mint 800 ember pedig ott maradt továbbra is a koncerten, és végigvárta az egészet. Van, aki végig esőkabátban, biztos, ami biztos alapon, de nagyon jó hangulatban.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Államalapító Szent István királynapi ünnepi megemlékezésre és gála műsorra várják az érdeklődőket augusztus 20-án Sziget-Szent Miklóson. A Szent Erzsébet téren köszöntőt mond Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere, valamint ünnepi beszédet mond Perticsné Kácsor Andrea, országgyűlési képviselő. Az új kenyeret Bozsóki Sólyom Pál református lelkész áldja meg, ezt követően Szabad Madár címmel zenés tisztelgést láthat a közönség Kecskés Tímea és Sándor Dávid a Madách Színház művészei előadásában. 8 órától pedig a Summerfest gála műsora kezdődik, melyen fellépnek Chile, Grúzia, Görögország, Szlovákia táncosai, valamint a Napraforgók táncegyüttes tagjai. Államalapító Szent István királynapi ünnepségre várják az érdeklődőket augusztus 20-án Halásztelken a Malonyai kastélyba. 11 órától Jelényi László református lelkész tart ünnepi áhítatot és áldáskérést, majd az új kenyér megszentelésére Prodán Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor. A megemlékezésen közreműködik Mészáros Tamás színművész, énekes, valamint Halásztelek mozgáskorlátozottak és nyugdíjasok egyesülete. Naplementés piknikre várják az érdeklődőket augusztus 19-én Halásztelken. Második alkalommal rendezik meg ugyanis a kastélyparki pikniket a Malonyai kastély kertjében. Délután 4 órakor kezdődik a rendezvény, ahol DJ Nyuik, Hanvai PG és Fatboy áll majd a lemezjátszók mögött. Finom ételekkel és italokkal is készülnek a szervezők, a gyerekeknek pedig ingyenes ugrálóvárral és arcfestéssel kedveskednek. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Itt a Telelőben továbbra is a mélylegelők fontosságáról hallhattok. A természetre erőszakolt patinás rend, melyben csupán a nekünk kedves ültetett dísznövényeket tűrjük meg, az élővilágnak alig ha nyújt valamit. A biológiai sokféleség olyan természetközeli állapotú gyepen tud fennmaradni, mely az általunk gaznak bélyegzett és üldözött őshonos növényekből áll. Hiszen ezek a növények minimum évezredek óta részei a hazai ökoszisztémánknak, így az állatvilágunk is hozzájuk alkalmazkodott. A hazai vadméhfajok jelentős része specialista, azaz csak egyféle virágot látogat, míg egyes lepkehernyók is csak egy-egy tápnövényt fogyasztanak. Nem arról van szó, hogy fejlődjünk vissza 150 évet az időben, vagy hogy ezentúl derékigérő bozótban törjünk utat magunknak a parkban. 21. századi világunkat könnyen össze lehetne fésülni a természeti környezettel, csupán apró szemléletváltásra lenne szükség. A közösségi térként funkcionáló vágott füves területek nagyon jól megférnek a kissé vadulni hagyott félreeső gyepfoltokkal, sávokkal, rézsükkel. Az így kialakuló eredmény igen tetszetős lehet, és a települések sok pénzt meg is spórolhatnának ezzel, csak újra kellene kicsit értelmeznünk természettől elszakadt értékrendünket és esztétikai elvárásainkat egy élhető jövő érdekében.

programajánlattal folytatjuk a Delelőt a Lakihegy Rádióban. Dunaharasztin a Laffert Kúriában augusztus 30-án vasárnap este 8 órakor kezdődik majd az Add kölcsön a feleséget című francia vígjáték. A főszerepben Szőke Zoltán, Várkonyi András, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső. Egy miniszter pályafutásának csúcsa felé közelít, ugyanis reményei szerint az államfő hamarosan őt bízza meg kabinetváltással, egyúttal pedig megkapja miniszterelnöki

Öki kinevezését. Ám ember tervez, ugyanis barátja, Buladon képviselő szokatlan kéréssel keresi meg. Szeretné a miniszter feleségét egy hétre elvinni a zöldfoki szigetekre, és ha ezt a kérését megtagadja, felfedi a miniszter féltve őrzött titkait. A miniszter megpróbálja megvesztegetni őt, de hogy mi lesz a történet vége, utazik-e Buladon bárkivel a szigetekre, és lesz-e miniszterelnöki kinevezés, arra derüljön fény akkor, amikor megnézitek majd ezt a francia komédiát. A darabot tehát Dunaharasztin a Laffert kúriában láthatjátok majd augusztus 30-án, vasárnap este 8 órától. További információt az esemény közösségi oldalán találhattok.